0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: De mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés. Kikapcsolódok mellette, józanék szólnak meg.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például a világ második legjobb DJ-je bebetonozta magát Martin Garrix. A tavalyi második helyezés után idén is behúzta az ezüstérmet. Kijött a héten a DJ meg Top 100 lista, ugye ez minden évben a világ legjobb DJ-it gyűjti össze. És ki lett az első? Hát a David Guetta. DJ Oti nem indult, valószínűleg azért jött ki így a mezőny. David Guetta az első, Martin Garrix a második, Anima a harmadik, egyébként ott volt már a top 10-ben tavaly, Alok is itt van a top 10-ben, a negyedik lett, Dimitri Vegas is Like Mike, végre egy női név, Charlotte de Witte, Armin van Buuren a hetedik, Timmy Trumpet 8, Fisher a 9. és Vintage Culture a 10. lett, nyomában Calvin Harris a 11. helyen. Akit érdekel a teljes százas mezőny, DJ meg top 100, így kell rá googlizni. Szóval hozom már is Martin Garrixet.

Rádió ez csak igazi mai sláger megy, a Top 500-as listánkon pedig tuti, hogy találkozni fogunk Lost Frequencies dalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is fogsoljak, hát hogy ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back To You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok Lost Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, Rise, azt lehet, hogy nem is mondtam, és ez... Hát ezt most nagyon szeretjük tőle. Live It All, Lost Frequencies-től.

0: tölteni a napot?
1: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel.

legyen csak igazi mai sláger, megy hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát. Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Árulkodó jelek megvan, hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit háziorvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a három feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantóma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a háziorvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió X. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, ez a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turnén már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozott most egyik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett magyar depressziós beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajduska Dér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
2: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni, vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással, ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogy esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tudnánk tenni, mert hogy maga az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben fogjuk használni, így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Stan Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú rutinhoz ragaszkodik. Alszik egyet fellépés előtt, aztán fekvenyom, mindig megcsinálja, vacsizik, egy kis könnyű vacsi, például a sushi, FaceTime-ol a családdal, aztán koffein, általában kávé vagy valamilyen energiaital, és nagyon örül annak, hogyha van egy pingpongasztal valahol a közelben. Nagyon szeret pingpongozni a Stan Feld. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine a Rádió

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger, megy Calvin Harris az imént, és olyan sokat emlegetjük most a DJ meg Top 100 listát, ami ugye kijött a héten. Calvin Harris ezen a 11. lett, 5 helyezést javított. De egyébként még mindig ő a világ legjobban kereső DJ-je, úgyhogy szerintem hát nem szomorkodik. Vagy ha mégis, pénzkötegekkel törölgeti a könnyeit.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Dobogós Eger a megjelent településindex szerint kétszer is levágta a nyomkövetőit és megszökött egy nő Heves megyében. Dobogós helyen végzett Eger az Egyensúly Intézet településindexén, erről a TV Eger számolt be riportjában. 2014 óta a második helyen szerepelt a város a megyeszékhelyek versenyében, idén azonban helyet cserélt Veszprémmel. Kétszer is levágta a csuklójára helyezett nyomkövető eszközt és engedély nélkül elhagyta a számára kijelölt ingatlant egy 20 éves büntetett előletű nő Heves megyében. A vádirat szerint később saját testvére laptopját is ellopta, majd eladta azt, a Füzesabonyi járási ügyészség több bűncselekmény miatt is vádat emelt ellene. A tájékoztatás szerint a nő 2024 novemberében került bűnügyi felügyelet alá, a bíróság a kényszerintézkedés végrehajtásának helyéül a Füzesabony közelében található otthonát jelölte ki, és elrendelte mozgásának technikai eszközzel történő ellenőrzését. A nő 2025. októberében ollóval vágta le a csuklójára elhelyezett nyomkövető eszköz szíját, majd távozott otthonából. A Füzesabonyi járás bíróság emiatt rendbírsággal sújtotta. A közel 150 ezer forint értékű nyomkövetőt olyan súlyosan megrongálta, hogy az javíthatatlanná vált. A nő ezt követően új nyomkövetőt kapott, ám 3 hónappal később annak szíját is levágta, és ismét elhagyta az ingatlant. A második eszköz szintén használhatatlanná vált. A vádirat szerint a nő 2025 végén felment családi házuk emeleti szobájába, ahol testvére és annak élettársa lakott. Innen tulajdonított el egy laptopot, melyet később értékesített. A számítógépet egy jóhiszemű vásárló vette meg, aki nem tudott annak bűncselekményből származó eredetéről. Amikor ez kiderült számára, önként adta vissza a laptopot a vádlott testvérének. A lopással okozott kár mintegy 150 ezer forint volt. A Füzesabonyi járási ügyészség folytatólagosan elkövetett rongálás vétsége, fogolyszökés vétsége, valamint kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat a nővel szemben, aki az eljárás során letartóztatásba került. Az ügyészség arra az esetre, ha a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét, 2 év szabadságvesztés és 2 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádhatóság emellett azt is kérte, hogy a bíróság kötelezze a nőt a megrongált nyomkövető eszközök értékének megfelelő kártérítésére. Több mint 2000 hektárnyi tölgyerdőben valósítottak meg biológiai sokféleség megőrzés szolgáló beavatkozásokat az elmúlt 9 évben Magyarországon és Olaszországban. Olvasható a tvegger.hu weboldalon. A 9 év alatt összegyűlt szakmai tapasztalatokat Egerben osztották meg zárókonferencián, illetve terepbejáráson. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap is. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Még hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk, néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat, 14-20 fokos maximumok jöhetnek.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Árulkodó jelek megvan, hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit házi orvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a 3 feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantoma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a házi orvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az a srác, hát most már szupersztár, akinek 2013-ban teljesen megváltozott az élet, amikor szólt egy haverja, hogy figyelj, van valami rapper srác, és szüksége lenne férfi vokára. Küldd már el a hangot. Na ez a dal Michael Morris a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refré jutott mindezt a Ray Daltonnak. A 23 éves gospel énekesnek teljesen megváltozott az élete. Ez pedig most a Blood Running.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az igazán korán kelőknek is. Fél hat előtt járunk egy kicsivel, és mivel szombat van, hát bízom benne, hogy ha ilyen korai órán találkozunk Rádió 1-esek, az csak azért van, mert kidobott minket az ágy, nem kell még dolgozni menni. Jó zenék a folytatásban is, Loi és a Golden Summer egészen biztosan érkezik majd a tudáspercek után. Erre gondoltam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett magyar depressziós beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
2: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni, vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással, ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismeri azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben felhasználni, hogy így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, most a német énekesnő Loi és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puentezzel közösen készített el Golden Summer Loi-tól a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hozom már is az óra legkarakteresebb férfi hangját. Teddy Swims jön, és az ikonikus nagy Rádió 1-es kedvenc a The Door. Bejelentette Teddy Swims szeptemberben, hogy mikor jön az új album, az Ugly, már tudjuk a címét is, január 22-2027 elején jelenik majd meg. Az elmúlt 15 hónapban született meg az anyaga, egy olyan időszakban, amely a fia születésével kezdődött, és a válással végződött. Teddy Swims jön a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Középiskolások kiállítása nyílt meg a civil közösségek házában, súlyos erőszak történt Eger közelében. A Holnap Művészei Amában címmel nyitotta meg új kiállítását az IQ.PONT gimnázium. Közgazdasági Nyomdaipari Technikus és Szakképzőiskola a civil közösségek házában, számol be róla a TV Eger riportja. A tárlatot október 23-áig tekinthetik meg az érdeklődők. Többször is bántalmazta kiskorú párját egy Eger környéki településen élő férfi, aki egy alkalommal a lány elájulásáig folytatta az erőszakot. Az Egri járás bíróság eredelte a nagykorú férfi megelőző távolságtartását, aki 2025 márciusától állt kapcsolatban egy Eger környéki településen élő kiskorúval, majd 2026 augusztusától érettársi viszonyt létesített vele. A kapcsolat során a férfi több alkalommal bántalmazta a fiatalt, közölte dr. Kenézi Diana ügyészségi sajtószóvivő. A megelőző távoltartás elrendelését a bántalmazott kiskorú lány kérésére annak törvényes képviselője kérelmezte. Az Egri járási ügyészség az eljárásban fellépett, egyben jelzéssel élt, és gyermekvédelmi intézkedéseket kezdeményezett a gyermekjóléti szolgáltatónál. Testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak büntette miatt az Egri rendőrkapitányságon büntető eljárás van folyamatban. Az Állatok Világnapja alkalmából terápiás kutyabemutatót tartottak a gyerekeknek a Katica tagobodában. Itt a játékos foglalkozáson a kicsik a felelős állattartás és bánásmód mellett megtanulhatták, hogy miben tud segíteni egy képzett négylábú, elesett embertársainkon. Ismét várta a látogatókat a Szakmarket termelői piac a civil közösségek háza udvarán csütörtökön. A helyi kézműves sajtok, húskészítmények, szezonális gyümölcsök, zöldségek és friss fészkáruk közül válogathattak az érdeklődők, a TV Eger riportja szerint. A kezdeményezés 3 éve indult az Apja Térségfejlesztési Non-Profit Kft. A Heves megyei kormányhivatal és a Heves megyei önkormányzat szervezésében, hogy népszerűsítsék a helyi termékeket és segítsék a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását. Október elején ért véget a szüret az Egri borvidéken, ugyan kevesebb a mennyiség, de a minőségre nincs panasza a gazdáknak, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Hozzávetőlegesen 30%-kal esett vissza a szőlőtermés, az asszály ugyanis kihívás elé állította az ágazatot. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap is. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati felet, még hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk, néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat, 14-20 fokos maximumok jöhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Kis

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és top 500 voksok is folyamatosan érkeznek, miközben indítom Taylor Swift dalát, jön a jó kis Opelite, olvasom Timi SMS-ét. Szia Márti, Taylor Swift.

Timi, hogyha választanom kell nekem is egy abszolút kedvenc Taylor Swift dalt, akkor az Anti-Hero. Az volt a fordulópont, amikor én megszerettem ezt az énekesnőt, és hogyha a The Life of a Showgirl albumról is választhatnék kedvencet, az ez lenne. Opel Light, Taylor Swift-et hozom már is. Aha.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most Alex Warren, aki szinte a semmiből katapultált a legnagyobb szupersztárok közé, a dalaiból pedig árad az életigellés, a hála, ami nem csoda, mert nagyon-nagyon mélyről jött. Nagyon fiatalon tiniként megtapasztalta a nélkülözést, az utcán is élt egy ideig, illetve egy haverja kocsijában. Hát most pedig itt van, és gyártja a toplistás dalokat. Ezt most aktuálisan nagyon szeretjük.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Imádom a zenéket, azt, hogy ilyen pörgős és energikus az egész rádió. Imádom a DJ-ket, úgyhogy semmi más nem szoktunk hallgatni, csak a Rádió Egyet. És ez a fiatalos pörgés és lendület szerintem az, ami olyan egyedi feelinget ad az egész rádiónak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a nagyon korán kelőknek is. Fél hét előtt járunk egy kicsivel, gyors hírek, aztán folytatódnak a legmenőbb Rádió Egyes zenék ezzel az igazi mai slágerrel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Dobogós Eger a megjelent településindex szerint kétszer is levágta a nyomkövetőit és megszökött egy nő Heves megyében. Dobogós helyen végzett Eger az Egyensúly Intézet településindexén, erről a TV-Eger számolt be riportjában. 2014 óta a második helyen szerepelt a város a megyeszékhelyek versenyében, idén azonban helyet cserélt Veszprémmel. Kétszer is levágta a csuklójára helyezett nyomkövető eszközt és engedély nélkül elhagyta a számára kijelölt ingatlant egy 20 éves büntetett előletű nő Heves megyében. A vádirat szerint később saját testvére laptopját is ellopta, majd eladta azt, a Füzesabonyi járási ügyészség több bűncselekmény miatt is vádat emelt ellene. A tájékoztatás szerint a nő 2024. novemberében került bűnügyi felügyelet alá, a bíróság a kényszerintézkedés végrehajtásának helyéül a Füzesabony közelében található otthonát jelölte ki, és elrendelte mozgásának technikai eszközzel történő ellenőrzését. A nő 2025. októberében ollóval vágta le a csuklójára elhelyezett nyomkövető eszköz szíját, majd távozott otthonából. A Füzesabonyi járás bíróság emiatt rendbírsággal sújtotta. A közel 150 ezer forint értékű nyomkövetőt olyan súlyosan megrongálta, hogy az javíthatatlanná vált. A nő ezt követően új nyomkövetőt kapott, ám 3 hónappal később annak szíját is levágta, és ismét elhagyta az ingatlant. A második eszköz szintén használhatatlanná vált. A vádirat szerint a nő 2025 végén felment családi házuk emeleti szobájába, ahol testvére és annak élettársa lakott. Innen tulajdonított el egy laptopot, melyet később értékesített. A számítógépet egy jóhiszemű vásárló vette meg, aki nem tudott annak bűncselekményből származó eredetéről. Amikor ez kiderült számára, önként adta vissza a laptopot a vádlott testvérének. A lopással okozott kár mintegy 150 ezer forint volt. A Füzesabonyi járási ügyészség folytatólagosan elkövetett rongálás vétsége, fogolyszökés vétsége, valamint kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat a nővel szemben, aki az eljárás során letartóztatásba került. Az ügyészség arra az esetre, ha a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét, 2 év szabadságvesztés és 2 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádhatóság emellett azt is kérte, hogy a bíróság kötelezze a nőt a megrongált nyomkövető eszközök értékének megfelelő kártérítésére. Több mint 2000 hektárnyi tölgyerdőben valósítottak meg biológiai sokféleség megőrzést szolgáló beavatkozásokat az elmúlt 9 évben Magyarországon és Olaszországban. Olvasható a tvegger.hu weboldalon. A 9 év alatt összegyűjt szakmai tapasztalatokat Egerben osztották meg záró konferencián, illetve terepbejáráson. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap is. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Még hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk, néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat, 14-20 fokos maximumok jöhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is. Király Tamás magyar hangja kismerti itt a stúdióban, a Rádió 1 budapesti stúdiójában. A folytatásban pedig az a David Guetta, aki megnyerte már egyszer a Top 500-as listánkat, és most a héten megnyerte a DJ Mag 100-at, ez a világ legjobb DJ-t gyűjti össze minden egyes évben, rajongói szavazatok alapján. Hát Pierre, gratulálok, most már sok hagyára elvitte a trófeát, a One Republic-kal közös dalszó.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és bár áttáncoltuk az éjszakát Dua Lipával, ő is nyert már Rádió 1 top 500-at, egyébként ő is várja a szavazatokat. Folytatjuk tovább a táncot, jön Lói és a Get Lucky. A hírek után mutatok egy kis ízelítőt belőle, aztán jön a teljes verzió.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Az Aptab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Aptab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
10: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Középiskolások kiállítása nyílt meg a civil közösségek házában, súlyos erőszak történt Eger közelében. A Holnap Művészei Amában címmel nyitotta meg új kiállítását az IKU.pont gimnázium, közgazdasági nyomdaipari technikus és szakképzőiskola a civil közösségek házában, számol be róla a TV Eger riportja. A tárlatot október 23-áig tekinthetik meg az érdeklődők. Többször is bántalmazta kiskorú párját egy Eger környéki településen élő férfi, aki egy alkalommal a lány elájulásaig folytatta az erőszakot. Az Egri járás bíróság elrendelte a nagykorú férfi megelőző távolságtartását, aki 2025 márciusától állt kapcsolatban egy Eger környéki településen élő kiskorúval, majd 2026 augusztusától érettársi viszonyt létesített vele. A kapcsolat során a férfi több alkalommal bántalmazta a fiatalt, közölte dr. Kenézi Diana ügyészségi sajtószóvivő. A megelőző távoltartás elrendelését a bántalmazott kiskorú lány kérésére, annak törvényes képviselője kérelmezte. Az Egri járás ügyészség az eljárásban fellépett, egyben jelzéssel élt, és gyermekvédelmi intézkedéseket kezdeményezett a gyermekjóléti szolgáltatónál. Testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak büntette miatt az Egri rendőrkapitányságon büntető eljárás van folyamatban. Az állatok világnapja alkalmából terápiás kutya bemutatót tartottak a gyerekeknek a Katica tagobodában. Itt a játékos foglalkozáson a kicsik a felelős állattartás és bánásmód mellett megtanulhatták, hogy miben tud segíteni egy képzett négylábú elesett embertársainkon. Ismét várta a látogatókat a Szakmarket termelői piac a civil közösségek háza udvarán csütörtökön. A helyi kézműves sajtok, húskészítmények, szezonális gyümölcsök, zöldségek és friss fészkáruk közül válogathattak az érdeklődők, a TV Eger riportja szerint. A kezdeményezés 3 éve indult, az Aki a térség fejlesztési non-profit Kft. A Heves megyei kormányhivatal és a Heves megyei önkormányzat szervezésében, hogy népszerűsítsék a helyi termékeket és segítsék a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását. Október elején ért véget a szüret az Egri borvidéken, ugyan kevesebb a mennyiség, de a minőségre nincs panasza a gazdáknak, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Hozzávetőlegesen 30%-kal esett vissza a szőlőtermés, az asszály ugyanis kihívás elé állította az ágazatot. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadék zóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap is. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Még hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk, néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat, 14-20 fokos maximumok jöhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió
0: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Ez a Rádió 1, és csak igazi mai sláger, megy hozom a Stadium X-páros és Metzger Wikit, vagyis World is My Radio Show rezidenseket, jó barátokat, és egy közös dalt, Let You Let Me Go-t. A szakmai és egyéb történéseiket a fiúknak olyan nemzetközi star DJ-k követik, mint például Oliver Heldens az Instagramon, úgyhogy oda kell rájuk figyelni. Hát nem véletlenül, hogy 2025-ben a DJ Szövetség az év producere díja jutalmazta a duót. Továbbra is lehet mind a hármójukkal találkozni a World is My Radio Show-ban. Ez a Let You Let Me Go. Go!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy különleges páros, Purple Disco Machine és Sophie and the Giants, vagyis a német sztár DJ producer és egy brit énekesnő. A nagy találkozásuk, tehát az első nagy sikerük az 2020-ra datálható, a pandémia kellős közepén kijöttek a Hypnotize dalukkal, ami írtózatosan nagyot ment, aztán 2022-ben jött az In the Dark, és úgy voltak vele, hogy folytatják ezt a sikerszériát 3 évvel ezelőtt ezzel a dallal. Jön a Paradise!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mondo difficile, Eger, buongiorno. Van egy kihívásom. 3 nap piazza, pizza, zene és először Egerben. Tanksör pasztőrözetlenül, frissen a főzdéből. Október 15 és 17 között, Bajcsi Zsilinszky utca 6, Kvázi udvar. Salute!
3: Reggelizd a Fornettiben az Agriaparkban. Kóstold meg újdonságainkat. Minden hónapban páros akciók. Keresd minket az Agriapark földszintjén a mozgó lépcsővel szemben.
4: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk az Agriapark bevásárlóközpontba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
5: Megnyílt 60 legújabb autószalonja. Peugeot rajongók, itt az idő. A Prémium Autóház Kft. Új Peugeot autószalonja megnyitott 60-ban. Most nyitási akciókkal és különleges ajánlatokkal várjuk. Találja meg új Peugeotját még ma. Prémium Autóház Kft. 60. Az új autók új otthona. Prémiumautóház.hu.
3: Global Plant. Hozza ki a legtöbbet kertjéből. Árnyékot szeretne jövő nyárra, több virágot, saját gyümölcsöt. Ne csak tervezze, ültessen most! Gyümölcs és díszfák, évelők, virágzó cserjék és örökzöldek várják az őszi szezonban is. Őszi dísznövény akció a Global Plantnél. Részletek globalplantgarden.hu.
6: Szia, Peti! Hogy nem jöttél tegnap a Zenekar koncertre?
7: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
6: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
7: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
6: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
8: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklam@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Rádió 1. Csak igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Késsel rendezte a vitát őrizetben egy Bükszent Erzsébeti férfi. Ecséden alakult ki vita egy 28 és egy 27 éves férfi között, mely dulakodásig fajult. Olvasható a polisz.hu weboldalon. A 27 éves férfi késsel szúrta meg a másikat, majd ezt követően a sértető megszerzett autóval elmenekült a helyszínről. Az autóval később Lőrinciben hajtott tárokba, majd a járművet hátrahagyva gyalogosan menekült tovább. A 60-i rendőrkapitányság és az EGRI rendőrkapitányság Pétervásárai rendőrőrének munkatársai megkezdték a férfi felkutatását, melynek eredményeként október 6-án a Heves megyei rendőrfőkapitányság közterületi támogató alosztályának munkatársai otthonában fogták el. A nyomozók rablásbüntettének elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki a Bükszent Erzsébeti férfit, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A Füzesabonyi járási ügyészség vádirata szerint egy füzesabonyi szociális intézmény ellátottja 2026 májusában ököllel ütötte arcon az egyik ápolóját. A vádlott azért lett dühös, mert az ápoló az intézmény rendjét zavaró magatartása miatt felszólította a házi rend betartására. A sértett az ütés elől elhajolt, így a jobb kulcscsontját érte. A bántalmazás következtében a sértett nem szenvedett sérülést. A járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt szabadságvesztés kiszabására és közügyektől eltiltásra tett indítványt a büntetett előéletű vádlottal szemben. A Hevesi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya október 1-én több rendbeli lopás büntette miatt indított eljárást egy tarnazsadányi lakos ellen, olvasható a polisz.hu weboldalon. A 18 éves fiatalt azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy az elmúlt egy hónapban több helyi ingatlanba és melléképületbe is betört, és azokból radiátort, mosógépet, fúró szivattyút, illetve egyéb használati tárgyakat vitt el. A rendőröknek sikerült azonosítania, majd el is fognia az elkövetőt, aki kihallgatásán beismerte tetteit, valamint előkerült több lopott érték is. Harmadik alkalommal tartottak óvoda nyitogató napot fertájmesterek az egri óvodások számára. Az Eszterlánc tagóvoda udvarán a népi játékok mellett ugrálóvár, körhinta, kézműveskedés, a tornateremben pedig papírszínházi előadás várta a kicsiket. Olvasható a tvger.hu weboldalon. A rendezvény célja ezúttal is a szórakoztatás volt, mindemellett az értékek és a hagyományok ápolása. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap is. Az ország északnyugati harmadán élénk erős szökések kísérhetik az északnyugati felet, még hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk, néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat, 14-20 fokos maximumok jöhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban, és a Save Me Tonight, és hogy még mi lesz itt a folytatásban nálunk? Hát csupa móka kacagás, mert például jönnek Balázsék extra pillanatai, Balázsék Weekend, 10 órától abszolút képben lehetünk, hogy az épp aktuális Rádió 1-es kedvencünk hanyadik a top 50-es listán, Györke Attila indítja majd a slágerlistát, jövök én is vissza déltől, 5 órától Cookie Mix-el, 8-tól Disco Sheet, aztán World is My Radio Show.

0: Orvosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
5: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
4: Mondtam.
5: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
4: Fresh Buddy sosem hibázik.
5: Akkor veszünk mi is egyet?
4: Ugye, tehát még egyet?
5: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
6: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kékszőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk az AgriaPark bevásárlóközpontba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
10: Mondo difficile! Eger, buongiorno! Van egy kihívásunk. 3 nap piazza, pizza, zene és először Egerben tanksör pasztőrözetlenül, frissen a főzdéből. Október 15 és 17 között Bajcsi Zsilinszky utca 6. Kvázi udvar. Salute!
11: Várunk minden nap 7:30-tól a Fornettiben az Agriaparkban. Fornetti termékek, hatalmas helyben sütött pizzaszeletek, hotdog, kürtös kalács, kávé. Minden egy helyen, hogy jól induljon a napod. Keresd minket az Agriapark földszintjén, a mozgó lépcsővel szemben.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
12: Hétvégén nem kelünk korán. De töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Ébredjen Balázsékkal, a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi

0: egyen.
1: Az 113 Rádió egyen.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió egyen.
1: A Rádió egyen.

0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Két éjszakára is lezárás jön a viaduktnál. Egerben újra működik a Cifrakapu utcai okos zebra. Ivóvízvezeték rekonstrukció miatt két alkalommal is teljes útlezárásra kell számítani Egerben a Ráczkapu téren a viaduknál. A Heves megyei vízmű ZRT tájékoztatása szerint a munkálatokat október 11-én és 13-án éjszaka végzik majd. A felújítás nem jár ivóvíz hiánnyal. Az első ütemben október 11-én vasárnap este 8-tól október 12-e hétfő reggel 6 óráig dolgoznak majd. Ekkor burkolatbontást végeznek, védőcsövet helyeznek el, majd elkészítik az ideiglenes útburkolatot. A második ütem október 13-án kedden 8 órakor kezdődik, és október 14-én szerdán hajnali 2 óráig tart. Ekkor az útburkolat végleges helyreállítását végzik el. A munkálatok jellege miatt mindkét időszakban teljes útlezárás lesz érvényben, a forgalom áthaladását nem tudják biztosítani. A szolgáltató hangsúly azt, hogy a munkavégzés ivóvíz hiánnyal nem jár, így a környéken élők vízellátását a felújítás nem érinti. Elhárították a Cifrakapu utcai okos zebra meghibásodását Egerben, így a gyalogátkelőhely biztonságát szolgáló rendszer ismét működik. A berendezés fényjelzéssel figyelmezteti az autósokat a gyalogos forgalomra. A tájékoztatásban arra is felhívják az autósok figyelmét, hogy az okos zebra működése mellett is fokozott óvatossággal közelítsék meg a gyalogátkelőhelyeket. A rendszer célja, hogy a közlekedés biztonságot javítsa, ugyanakkor a biztonságos átkeléshez továbbra is elengedhetetlen a közlekedők figyelme és a szabályok betartása. Heten vettek részt, és október 5-én sikeres vizsgát tettek a Heves megyei katasztrófa védelem tűzoltósági szakterülete által szervezett 40 órás tanfolyamon. Áll a katasztrófa védelem honlapján. Az oktatások elméleti képzésből, illetve szerelési foglalkozásból álltak, a résztvevők megismerték a rendszeresített tűzoltó szakfelszereléseket és védőeszközöket, majd elképzelt szituációkban vízsugarat szereltek. A 60-i hivatásos tűzoltóságon megtartott vizsgán megjelenteknek egy sikeres tesztet követően osztott sugár szerelését kellett bemutatniuk. A tanfolyamon megszerzett tudásokkal a vizsgázók egy 60 közelében található üzem tűzbiztonságát fogják növelni, így egy éles káreset során a hivatásos egységek kiérkezése előtt már magabiztosan megkezdhetik a tűzoltás vagy a mentés első mozzanatait. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadék zóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap is. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati felet, még hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk, néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat, 14-20 fokos maximumok jöhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: De mi történik az idő múlásával, hogy egy kicsit félősebb leszel? Mi változik meg az agyadban? És nem azt szerintem nem a gyerekszületés, meg nem az, hogy a felelősség, hanem biológiailag valami megváltozik, amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál.
5: Nem úgy siessz. A szoftver.
4: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
5: Hát az van, hogy hófogykos voltál, azt nem vagy az.
6: Hát akkor nézd meg a videót, hogy megjött az agya, vagy mi?
4: Ennyi, nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
5: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és a korság már van.
6: Tehát tegnap voltunk egy ilyen légibázison, ahol van egy kifutópálya, egy órán keresztül azt üvöltözte a Szilárdnak, meg a Balázsnak, hogy azt vegyétek föl, mikor nyilazok a motorról, úgyhogy nem volt nyíl. Érted?
4: Szerinted
6: megkomolyodott?
5: Nem, én nem azt mondom, hogy megkomolyodott, hanem azt, hogy rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
4: Igen, ezt a gyerek hozza meg, hogy elkezdesz igen. olyan dolgoktól félni, mondjuk 40 évesen, amit megcsináltál 20 évesen, már hogy félősebb leszel.
6: 2013.
4: Nekem 2009-ben született a Benit, nekem 4 éves volt.
5: De tudtál róla?
4: Ez egy jó kérdés.
5: Sokat voltál a Tobás?
4: Igen. Feltűnt, hogy ott van egy kis aranyos kis gyerek, amikor már... Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb leszel. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy, hogy nem síelek már
5: egy
4: úgy.
5: Egy kanyon! Hogy... Hát jó.
4: De te, neked ez még nincs meg? Hogy amit, mit tudom én, beváltál 20 évesen?
5: Én itt születtem, hogy...
4: Hogy fosos vagy.
5: Nem, az van, hogy de amíg, nekem még a bátyám meg nem halt motorbalesetben, addig nagyon-nagyon vagány voltam, és akkor az levett az életről azért egy néhány évre. És akkor ugye elkezdtem meglátni mindenben a veszélyeket, akkor aztán megpróbáltam visszatompítani ugye akkor az a kis pánikbetegségem, és akkor utána már nem féltem mondjuk attól, hogy felüljek a metróra egy olyan alagútban, ami kicsit ijesztő volt a többinél, és akkor utána szépen lassan így sok pszichoterápiával visszajutottam az egészségesek közé, akik nem félnek az ilyen teljesen hétköznapi dolgoktól sem már.
4: Azt írja egy hallgatónk, hogy egy Forma 1-es pilóta nyilatkozta, hogy 30 felett a pilóták nem rosszabbak lesznek, csak beszaribbak. Tehát, hogy azért veszítenek a sebességükből. De hogy igazából meg úgy működni, már leélted az életet, megtapasztaltál, minden most már gyere veszély, mert már nincsen semmi baj. De pont elkezdesz jobban félni, hogy idősödsz.
6: Mert látod, hogy már nincs annyi előtted, és arra meg vigyázni akarsz, nem? Ha 25 évesen ez így nincs benned, hogy basszus, egyszer meghalunk majd. Tehát kit érdekelt 25 évesen, hogy az ember meghal, majd.
5: Szerintem több a tapasztalatod, az van, látod, hogy mik történhetnek, elkezd bekerülni az agyadba. A másik meg az, hogy lassabb vagy. Tehát 20 évesen gyorsabbak a reakcióid, könnyebben veszed észre a dolgokat, és a 30 évesen, 40 évesen ugye jönnek ezek a természetes ilyen állapotromlások, amit tudsz nyilván sokat segíteni, de olyan, mint 20 évesen nem leszel.
4: Uh-huh. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. És ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
6: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
4: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúznod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsántam 25 évesen.
6: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
4: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
5: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
4: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba, a kettő darab képviselőfánként.
5: Sima leugrasztó.
4: Ha 8 kókusz golyó, hagyjad már.
5: Most már ránézek egyre, ez leizzadok. De hogy igen, azt írják, hogy a Wunder első nóta vagy egy kicsit óvatosabb.
4: Akkor rohadjon meg, aki írta ott alva. Jó, hát azóta azért a nézőim is sokkal óvatosabb. Igen. Meg, hogy a idővel a felelősségednek megjelenik az életedben. Család, gyerek, jelzáló, hitel, stabil karrier. És kockázatos döntés miatt már máshol is hatással vagy. Vagy máshol is hatással vagy.
6: És egyre több minden vesztenivalód van, mert 25 évesen nincs mondjuk még család, nincs vagyon, nincs semmi, 50 évesen meg ott a két gyerek.
4: De hogy a gyerek miatt leszel rettegősebb. Én például észrevettem, hogy sokkal lassabban sielek. Lassabban sielek, mint 35 évesen, totyogok. És én úgy sieltem, hogy beálltam így golyóba, és le a feketén, érted?
5: De és hogy Schumacher, aki ugye megmutatta, hogy ez tud veszélyes.
4: Igen.
6: És most már ezek benned vannak, érted? 25 évesen, amikor akkor...
4: Elkezdesz fosni, ez igen. Milyen nyomorúságos.
5: Igen. Ez meg a csillamag.
4: Igen.
5: Ez a kettő ugyanazt okozza.
4: 32 vagyok, 7 éve élek rettegésbe, azóta vagyok anyuka. A trambulinba sem merek bemenni.
5: Mondjuk oda én sem, de csak a súlyhatár miatt.
4: Igen, neked ott van egy áthúzott kis piktogram figura. Igen, tényleg megállítanak a bejáratnál. Hölgyem!
5: Ezt már megbeszéltük.
4: 7-kor egy születésnap lesz, hölgyem, ne tegye tönkre. Ezt már megbeszéltük, igen. Már elmondtuk.
5: Viszem magammal a flabélozomat, hogy én is érezzem a élek. Igen. Ott rázatom magam a popcorn mellett.
4: Igen. Egy idő után belépsz abba a korba, hogy már nem 20 évesek kell fölöltönöd, hanem olyanokkal, akik felismerik a stroke jeleit. Egyébként tényleg így van. De például ez a motoron nincsen. Na, azt magyarázd meg nekem.
5: Az hamis biztonsági érzet, úgy hívják.
6: Meg az később jött, tehát azt nem csináltuk 20 évesen, tudod?
4: Jó, hogy nincs mihez hasonlítani.
6: Igen, egy csomó olyan motoros van, aki a 20-as éveit, 30-asat végig motorozta, és nagyon örül, hogy túlélte, és azt mondta, hogy köszöni szépen, ő leteszi. Érted? Mert hogy megvolt, tulajdonképpen meg az volt, élmény megvan, és 20 évesen még valószínűleg mi is úgy mentünk volna, mint a barmok, most már csak fél barmok módjára megyünk, mert nem az élményünk, hogy száguldozunk.
5: Sokan írják, hogy mióta gyerekük van, azóta sok mindentől félek, ami irracionális, és ez azért is van, mert mióta gyereked van, azóta ugye minden odafigyelsz. Tehát az egy folyamatos, hát ezt úgy írják, hogy folyamatos készenlétben vagy, mert ugye főleg anyaként, ugye ki kell védened olyan veszélyeket is, amik nem biztos, hogy most vannak, de lehet egy pillanat múlva lesznek. Tehát, hogy amikor majd eljön az, hogy akkor lesz a gyerek, hogy meg tudsz nyugodni, tudod, mert látod, hogy már nem fog beleesni egy konténerbe, hogyha arra sétál, akkor ez nyilván fog tompulni, de azon, hogy te nem tudod magadról, de az idegszálaid olyan szinten letapogatják a környezetet most, hogy egy olyan szűrés dolog, mint egy nagyon magas emelet, az egy pánikhelyzetet tud okozni.
4: Mert hogy el vagy fáradva idegileg az állandó készenlét miatt?
5: Hát meg ahhoz képest, ami mondjuk egy járdán sétálás, ahhoz képest az egy extra dolog, de hogy a járdán sétálás is akkora készenlét az idegrendszerednek, hogy amikor jön valami, ami már effektíve lehet izé, akkor ez már kiüti teljesen a biztosítékot.
4: 34 vagyok, két gyerekem van, azóta kétszer meggondolom a 200 feletti tempót motoron.
6: Tessék.
5: De aztán meghúzom neki.
4: Aztán azért odahúzom. Kétszer
6: meggondolja, aztán megy.
4: 28 évesen az árnyékomtól is össze-vissza szarom magam. Pályit küldte nekünk, igen. Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
5: Amúgy a 90-es években született, vagy a 80-as, 90-es években született emberekhez szólnék, hogy ti emlékeztek rá, hogy nálunk milyen volt a bulizás például, hogy 15, 16, 13 ki hogy kezdte, hogy milyen emberekkel lógtatok együtt éjszaka, milyen helyzetekben voltatok, és hogy most pedig itt állunk, hogy 40 éves leszek én sem sokára, hogy hú, hát azért, az nem biztos, hogy az úgy. Az azért nem volt annyira szerintem.
4: Hogy csoda, hogy túlélted? Tehát, hogy hát olyan helyzetekbe kerültél?
5: Hát nem történt soha semmi, pedig aztán voltak helyzetek. És tudod, a mafiózók, ilyen nagyon kiszámíthatatlan alakok, alapból éjszaka egyedül az utcán, alapból olyan helyeken, mint átmenni blahalújáró hajna 4 órakor. Tehát, hogy szerintem azok...
6: Ilyen, ha például nálam a mondjuk Panna följön Pestre, barátnőihez, elmennek bulizni, akkor az én 18-es koromban ez eszemben jutott, hogy bármi történhet. Mentünk bele a világba. És most elmondod neki, hogy kicsim, hát a múlt héten is volt egy olyan eset, hogy...
4: Igen, jó halára ijeszgeted, jól elmondod neki.
6: De nem is érti, meg apa, légy szíves, de mondom, figyelj, készülni kell, tudod, hogy már más ként látod az egész dolgot.
4: És az a legdurább, amikor szembesült a saját félelmeddel, ezt én elmeséltem, 3 éve csúszda park, ugye Spanyolország, Mallorca, kamikáze csúszda. És írja valaki, erről jutott eszembe, hogy ezeken én 20 évesen, fia, csukott szemmel hátrafelé. És állsz, és ilyen 13 éves gyerekek mennek el, mellett, ez egy dolog. De megérkezik a te 15 éves gyereked. És elindul egy, csúsz már le, nem csúszom le. Lenézel, toporogsz, még elmegy két gyerek. És rájössz arra, hogy te is az a 18 éves srác voltál, aki a haverokkal együtt, mikor elment külföldre, atomhülye lecsúsztatok akár háttal. És ott állsz, két lehetőségedben, majd lecsúszol és összeszarod magad, vagy visszasétálsz a lépcsőn. Tulajdonképpen mind a kettő nagyon nyomorúságos. Nagy, és ott áll a gyereke 16 és egy győzköd, hogy apa, ne. Értem, hogy kamikáz, érted? És percenként egy halálsikoly attól, aki lecsúszik, és állsz, toporogsz, fél órát. Nem biztos, hogy... Menj, és már nem előre akarsz bizonyítani, már tudod,
5: hogy vannak a pitvarjaim.
4: Igen, már nem akarod ezt. És akkor végén lejöttem, de hogy így tudod, már csak azért, hogy ezért ne kerüljek szarba.
5: De utána leslagozták a csúszdát.
4: Igen, utána lezárták. Kölyális az ITS kivonult Spanyolországban. Bezárták a csúszdaparkot egy hétre. Teljes fertőtlenítés volt.
5: Azóta csak csokicsőnek hívják.
4: Igen, annyit én még életemben nem fosztam csúszdán. Halálfélelem egybeköltött fosássikoly volt.
5: Az ott az apád a csokicsőt?
4: Apád nagyon belehúzott, oda néz, összefosta magát az öreg a csúszdán. Érted, és lemész, de rájössz arra, hogy igen, hogy ez egyszerűen elmúlt, hogy már nem az, hogy 20 évesen hátrafelé csúszol a kamikázem, toporogsz ott hülyén, és közben 8 éves gyerekek egy halálsikolyan lemennek. Te meg állsz, és a két gyereked így néz rád, hogy apa, nem áll. Nem, hát nekünk te vagy a, tudod. Hát te vagy a bátor, a mindenható. Te voltál. És már nem vagy az. Szóval, hogy...
5: Igen, ez meg az igazság, hogy egy csomó embernek van ilyen PTSD-je, tudod, hogy így posztraumás stressz szindróma, hogy történik vele valami, kap egy rossz diagnózist, ezt ilyet is írtak a hallgatók, hogy volt egy betegsége, amit jól sült el, de felhívta rá az élet a figyelmét, hogy figyelj, már meg is hóhatok, hát akkor mi lesz ezzel?
4: Igen.
5: És akkor ugye elkezdett magadra úgy gondolni, mint egy ilyen nagyon törékeny, már kiszolgáltatott egyed, plusz ugye ott vannak a feltörő emlékek, hogy most akkor ez most csak azért van, mert még kaptam pár hetet, vagy ez most akkor
4: hogy megérdemlem most miért, az életet. Mi történt, igen,
5: nehéz ezeket helyre tenni jól, de érdemes, mert amúgy én például tökre kigyógyultam belőle. Mondom ezt most? Azt mondom, ezt jövő héten.
4: Igen. Pilóta vagyok, amióta megszületett a gyerekem, abbahagytam a sárkányrepülést és a siklóernyőzést. Elkezdtem félni úgy, hogy 13 évet repültem.
5: Nem csatlakoztál semmilyen radikális valláshoz azóta.
4: Te 13 évet repült, megjön a gyerek, és valami átkattam benned. És egyszerűen elkezdesz egy olyan helyen félni, ami addig a közeged volt, a levegő, a repülés. És azt mondta, oké, gyerekem lett, félek. Az milyen érdekesen működik. Vagy van egy ösztönkör, hogy a szervezet érzi, hogy apává váltál, és felszabadít benned olyan hormonokat, ami megvéd a saját hülyeségettől. Tehát ez lehet egy evolúciós történet? Hogy
6: nem, szerintem itt simán végig gondolod azt, hogy most már felelősséggel tartozol. Érted, nem hagyhatod árván a gyerekedet.
5: Mondok egy durvát.
6: 20 évesen is benne van a halál lehetősége egy extrém dologban.
4: Más a félelem
6: érzet. De más a félelem érzet, igen.
5: Mi van, ha nem is a félelemről szól az egész, csak hogy magunkhoz, ugye nem tudtunk jól kapcsolódni, mert hogy, mit tudom én, nem alakult ki magunk egy ilyen érzelmi viszony, viszont a gyerekkel már ugye nagyon jól tudunk kapcsolódni, mert ugye a gyerek az egy ilyen másfajta entitás. És akkor, amikor elkezdesz ezt a fajta igazi szeretetet, hogy elkezd tétje lenni a dolgoknak, hogy akkor válik minden túlértékessé ahhoz, hogy elveszíthesd.
4: Jöhetem, hogy nem magad irányába megy, hanem valaki más irányába, a gyereked irányába.
5: Mert szerintem tök sokan úgy nőttünk fel, hogy ugye a saját érzéseink úgy háttérre voltak szorítva, hogy mindig azt nézted, hogy mindenkinek mi a jó, meg így helyezkedni kellett, hogy ne legyen konfliktus, stb. És ez arra tanítja az embert, hogy magadat mindig hátra sorold. És ilyenkor az ember, amikor fel kell, nem azt szokta gondolni, hogy mihez van a kedvem, hanem próbálsz minél több pozitív dolgot összeszedni, élményeket, dopamint, adrenalint, amit akarsz, ugye, és mondjuk leszel egy pilóta, és aztán jön egy gyereked, aki
4: ami tökre megváltoztatja a dolgot, igen.
5: Ahogy elkezdesz hozzá kapcsolódni, magadhoz is kapcsolódsz ezáltal, tehát az egy másfajta érzelmi jelenlét, és akkor rájössz arra, hogy fú, figyelj, azért
4: ez fontos.
5: Ezt már lehet, hogy nem akarnám, hogy elmúljon.
4: Gyermekkoromban imádtam a láncitát, farmászás, mindent, 40 évesen két kézzel kapaszkodom, ha fel kell állni a székre, hogy levegyem a gofrisütőt a felső polcról. Mennyire apuka, azt a mindenit. Igen, valahogy ez is ezzel jár, amit így nem gondolnál, hogy olyan receptorok kapcsolnak be, amit 20-30 évesen egész egyszer nem érzed, hogy te valahogy fogsz félni olyan helyzetektől, amit egykoron nagyon bátran megoldott. Tehát tök érdekes.
5: Péter például azt hiszi magára, hogy neki nincsen súlya. Közöttek, ja? Nem, nincs gravitáció. Nincs. És akkor például, hogyha elmegyünk valahova, és akkor múltkor például megcsinálta azt, hogy ugye ellenőrizte a klímát egy hotelba, és van az a jüszkös asztal, aminek két csavarra, oda van csavarozva a lábat, tudjátok, az egy funérlap tulajdonképpen lelapkozva.
6: Nem egy erős.
5: És oda tolta, hogy akkor rálépett, és minden lába szétszaladt, és kérdezte, hogy mi volt az elképzelés? Hát, hogy ezt még őt kibírja simán. De mondom,
4: nem
5: bírt volna ki. Nekem nincs súlya. És nagyon sok ilyen helyzet van, hogy így látom, hogy megy intézés, hogy de Péter, tehát van súlya, tehát nem
4: igen, nem vagy súlytalan.
5: Igen.
4: Neki ez a projekciója, igen, hogy neki nincs súlya. Én nem rettegek a csúszától, inkább attól félek, hogy mire felérek a tetejre, meg is fázhatok.
6: Szép kifogás.
4: Jó, de szép. Ő nem hideg abban a víz. De nincs szükségem arra hideg vízre. Igen, azt a mindenit.
5: Szóval a csúszásról az a félelmetes amúgy, hogy egyrészt betűri a gatyád a seggedbe, másrészt pedig az, hogy van-e olyan állapotban a kardiovaszkuláris rendszeret, hogy ezt még kibírd az érkezési pillanatot.
4: Nét is nagyon jó SMS, mindent összefoglal a korunkról. 10 évvel ezelőtt semmitől nem félt. Most meg már attól rettegek, hogy laktózmentes kapucsinot kaptam-e vagy sem. Így múlik el a világ dicsősége. Régen imádtam kisrepülővel helikopterrel menni, pár éve a lányommal ültem föl egy kisrepülőre, és csodálkozva rettegtem, hogy mi ez a röphajtásos ravatal. Érted? És imádott repülni. És az vagy, megszületik a gyerek, és tökre megváltozik. Ez kemény.
3: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Késsel rendezte a vitát őrizetben egy Bükszent Erzsébeti férfi. Ecséden alakult ki vita egy 28 és egy 27 éves férfi között, mely dulakodásig fajult. Olvasható a polisz.hu weboldalon. A 27 éves férfi késsel szúrta meg a másikat, majd ezt követően a sértető megszerzett autóval elmenekült a helyszínről. Az autóval később Lőrinciben hajtott árokba, majd a járművet hátrahagyva gyalogosan menekült tovább. A 60-i rendőrkapitányság és az EGRI rendőrkapitányság pétervásárai rendőrőrének munkatársai megkezdték a férfi felkutatását, melynek eredményeként október 6-án a Heves megyei rendőrfőkapitányság közterületi támogató alosztályának munkatársai otthonában fogták el. A nyomozók rablás büntettének elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki a Bükszent Erzsébeti férfit, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A Füzesabonyi járási ügyészség vádirata szerint egy füzesabonyi szociális intézmény ellátottja 2026 májusában ököllel ütötte arcon az egyik ápolóját. A vádlott azért lett dühös, mert az ápoló az intézmény rendjét zavaró magatartása miatt felszólította a házi rend betartására. A sértett az ütés elől elhajolt, így a jobb kulcscsontját érte. A bántalmazás következtében a sértett nem szenvedett sérülést. A járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt szabadságvesztés kiszabására és közügyektől eltiltásra tett indítványt a büntetett előéletű vádlottal szemben. A Hevesi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya október 1-én több rendbeli lopás büntette miatt indított eljárást egy tarnazsadányi lakos ellen. Olvasható a polisz.hu weboldalon. A 18 éves fiatalt azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy az elmúlt egy hónapban több helyi ingatlanba és melléképületbe is betört, és azokból radiátort, mosógépet, fúró szivattyút, illetve egyéb használati tárgyakat vitt el. A rendőröknek sikerült azonosítania, majd el is fognia az elkövetőt, aki kihallgatásán beismerte tetteit, valamint előkerült több lopott érték is. Harmadik alkalommal tartottak óvoda nyitogató napot fertájmesterek az egri óvodások számára. Az Eszterlánc tagóvoda udvarán a népi játékok mellett ugrálóvár, körhinta, kézműveskedés, a tornateremben pedig papírszínházi előadás várta a kicsiket. Olvasható a tvger.hu weboldalon. A rendezvény célja ezúttal is a szórakoztatás volt, mindemellett az értékek és a hagyományok ápolása. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap is. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Még hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk, néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat, 14-20 fokos maximumok jöhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Holnap pedig más sorsás. Ilyenkor már szerintem már szűkítettünk, már a 300-ból talán 10 kulcsos lett, 5, 15, nem tudom még a pontos számokat, és aztán utána 9 után majd nyitjuk. Gurulnia kell és örülnie, ez
1: ennyi,
0: az elvárásunk van. Igen,
2: majd
0: ez az
2: nem fognak,
0: van.
2: Ha megnyered, csak ennyit küldtek.
0: Tessék?
2: Majd nem fognak örülni a barátnők, ha megnyered.
0: Ja, igen, nem hiszem, van ilyen, igen?
1: Persze, Magyarországon a jó kis irítség, ne viccel, már persze, hogy van.
0: Titokba kell tartani még egy ekkora nyereményt is, szerinted? Mondjuk élőben megnyered, hát, úgy nehéz, nehéz, igen, az úgy nehéz, de hogy meg bejelentkeznek, mert hallottam, hogy nyert, hogy gyere, adjál már egy kicsit kölcsön.
1: Ha ebből nem is kéregetsz, ugye ez, mert ez a 20 millió, meg nem is cash, hanem ugye tárgyi nyeremények vannak, most azt nyilván nem fogod mondani, hogy add már nekem a mikrohullámú sütőt, mert nekem pont nincs, neked meg volt és megnyerted, de a pénzbeli nyereménynél biztos, hogy föltűnnek a hiénák. Érted?
0: Persze, hogy megérkeznek azonnal. Igen.
1: Itt ezt nem fogok igen. Tudni titokba
0: tartani. És jönnek a pozitív SMS-ek is. Jó lesz, ha vége lesz ebből, elég ebből a sok zakkantból. Neki nem kell kulcs, ő nem jön oda. Ő csak hallgatni akar, hogy műsor, de azt adják vissza neki, mert a kulcsosok megszálltak mindenkit.
2: De tényleg ennyire irigyek vagyunk egyébként?
0: Igen.
2: Az, hogyha valaki más nyer valamit, annak te nem tudsz szívből örülni.
1: Nem, annak se tudsz örülni, ha mosolyog.
2: De nem csak ez, nem csak egy sztereotípia. Én eddig akárhány emberrel beszéltem, hogyha valamit én nyertem, vagy valaki más nyert, én annak mindig szívből tudtam örülni, és annak is örültek, bárkivel beszéltem, hogyha velem valami jó
1: történt. Mint hazudott, Júli.
0: Hát ez ugye ritkán van, úgyhogy azért...
1: Igen.
0: Abban a formában legalábbis azt az arcodat,
1: amit... Mondj egyet, aminek itt tudtunk volna közösen örülni.
2: Szerencse fia vagyok, hallod. Na. Itt dolgozom.
0: De hogy ezt nem tapasztalat, hogy az
2: én
0: emberek irigyek?
2: Általában az a tapasztalatom, hogy az emberek sokkal jobbak, mint ahogy mi egyébként beállítjuk őket. Tehát, hogy mindig arról szól a minden híradás, meg arról beszélünk, még általában úgy állítjuk be a magyarokat, hogy irigyek, hogy utáljuk egymást, hogy furkáljuk egymást, hogy rossz indulatúak vagyunk. Miközben én ennek abszolút az ellenkezőjét tapasztalom. És egyébként meg szerintem nagyon rossz a kommunikáció. Tehát, hogyha folyamatosan ezt hallja egy ember, mint ha a gyereknek azt mondod nagyon sokszor, hogy te hülye gyerek vagy, akkor idő után elhiszi magáról, hogy én hülye gyerek vagyok. Ha minden felületen azt hallod a magyarról, hogy irigy, és áskálódik, és egy szemétláda, akkor egy idő után el fogja magáról hinni. Hogyha nem ezt kommunikálnánk folyamatosan minden felületen, hogy már pedig a magyar az ilyen, akkor nem lehet, hogy egy kicsit változnának a dolgok.
1: De hol élsz, Júli?
0: De szerintem te álomvilágban élsz.
1: Hol élsz? Csak menj haza.
0: De oké, kezdjük el mondani egy hónapig, hogy egyébként egy jó indulatú, a más boldogságának örülő, kedves, jó természetű nép vagyunk. Sajnos sok szempontból sajnos nem.
2: De engem csak ilyen emberekkel hoz össze a sors. Akkor ez hogy a francba létezik?
1: Szerencse fia vagy, Júli.
0: De mivel hoz össze a sors?
2: Az, hogy jó indulatú, mosolygós, kedves emberekkel.
0: Hát hány bántok? Hát csak olvasd a mai SMS falat, Júli. A 30-at én töröltem, hogy ne kapjál ideg összeomlás. Jó indulatú, kedves embereket, nézd már rá.
2: Elszoktam, hidd el.
1: Na, hát és nem az van, hogy új kimutatás van a kocsiból, miért jössz, nem engedlek be, rohadjál meg, dögölj meg. Hát ugye, nézd meg a szemetelést a buszon, ha odaszólsz, még meg is vernek. Hát, de tényleg.
2: De gondolod, hogyha Párizsban felszállsz egy buszra, és
1: beszólsz valakinek... De most ne hozz be, nem, rólunk beszélünk, ne hozz be Párizs, meg nekem tök mindegy, hogy mit hozol be, mert nem az a fontos...
2: De be kell hozzam, mert összehasonlítjuk a nemzeteket, és azt mondjuk, hogy a magyarok általában azok általában rossz indulatúbbak, mint a környező országok, hogy soha nem tudunk örülni a másik sikerének, hogy mindig elkedvetlenít az, hogyha a másiknak jó, nekem pedig nem.
0: Ez nem ez van? Vagy te nem ezt tapasztalad? Nem. Vagy egy öntető örömöt látsz, hogy beállunk nem valami mögé, nem, hogy örülünk másikének, hogy a Facebookon kedveseket írunk, hogy nem vagyunk irigyek, hogy nem vagyunk megkeseredve, hogy nem vagyunk borzasztóan depresszívek és rossz indulatúak a másikkal. Te azt látod, hogy egyébként egy jó hangulatú, pozitív, ilyen olaszos temperamentumú, egy ilyen mindegy, hogy mi van, örüljünk, táncoljunk, ezek vagyunk, ez történik. Én eddig... Érted? Ahogy az izraeli gép leszállt, hát ezek az emberek majdnem meghaltak, hoztak egy JBL hangszórót, és végig táncolták az utat, és ha elmész Izraelbe, ezt tapasztalt, hogy énekelnek, táncolnak, jönnek, mennek, és egy olyan vibe van, hogy egyszer megőrülsz attól, hogy úristen, hogy lehet ennyire pozitívan nézni mindent, pedig hát aztán azért nagyon sok mindent kapnak ők is. És hogy vannak ilyen népek, de mi ilyenek lennénk,
2: én
0: nem?
2: Én azt nem gondolom, hogy itt minden embernek egy fáklyás menet az élete, de én azt veszem észre, hogyha a városban közlekedek, hogy az emberek mosolyognak egymásra.
0: Mosolyognak?
2: Igen.
1: De hol élsz?
0: De hol élsz, Juli?
2: Mosolyognak egymással.
0: Tegnap láttam egy mosolygós pincércsajt.
2: És nem értem, tudtad értelmezni.
0: Nem, és annyira megörültem neki, és én úgy vagyok ezzel, mint te, hogy mindenkinek, akinek jó kedve van, vagy mosolyog a kocsiba, vagy mosolyogva fut, és nem egy ilyen hihetetlen közöny és undor van az arcán, én úgy meg tudok örülni, hogy az az öreg ember lettem, aki megdicséri őket, hogy jaj, de jó látni, hogy valakinek jó kedve, és közben hallom.

0: durván, amit nem tudunk.
1: Valami érdekelem, mondd el a szer nevét.
0: Én adnám, hogy bárcsak ez lenne, de hogy nem ez van, hogy te irrealitásban vagy, azért... és tök jó lenne, ha ez lenne. De egy elmész Olaszországba, és nem ez a mindenhol mindig jobb, de egy kilépsz kicsit ebből az országból, és azért, hogy kapok levegőt, hogy az emberek mosolyognak, hogy elmész Koppenhágába, és azt látod, hogy jönnek, mennek, teli szájára röhög mindenki, nem telefonoznak, bicikliznek, leülnek tizen, dumálnak, nagy duma van, nagy röhögés van, és azt érzed, hogy van a vibe, ide meg kimész, okay. És most nyilván nem szórakozz, erre elmész, hát azért a mélykeserv sokszor, de Budapest is, nem?
1: Hát tehát,
0: mi az útvonalat, hova mész?
2: Mert gyere velem, felszállunk
0: a 8-asra, leszállunk a Ferencre, ott már nagyokat nevetünk. És imádnám, ha ez lenne, onnan hova mész tovább?
2: Onnan elmegyek a Kökiig.
0: A Kökiig,
2: ott nagyon sok
0: ember. A 3 grammot, igen, a dílenet, hazamész vekerni, és kérdő, hogy komplet veker lesz ív.
2: Akkor a pupilákon ülök el később.
0: De nem lehet, hogy vekerni mindenki csatomban? Van egy mikroközösség.
1: Valaki osztogatja körbe a szert,
0: van egy mikroklimátok, karázsvásárolt, hogy csináltok, tudod, elmikrózgattok, nagyon helyesen el vagytok, de mindenki fromom van egyébként nálatok. De itt így ventiláltok, én ezt szeretem.
2: Figyelj, lehet, hogy egyébként az embernek arra áll rá a szeme, amit szeretne látni.
0: Ebben szerintem van igazság.
2: Olyan embereket látok magam körül, akik, hogyha a metrón, a buszon egy turista odalép egy magyarhoz, én még soha nem láttam olyat, hogy valaki elfordult volna, hanem kézzel, lábbal, Google-lel valahogy magyarázott. Útba igazítanak, átkísér a kereszteződésem, mutogat, elvisz ide-oda. Tehát, hogy én nem tudom, akkor biztos velem van a baj, de én folyamatosan csak segítőkész emberekkel, meg jókedvű emberekkel, tehát akit megszólítasz, te egyet mosolyogsz, és visszamosolyog rád. Nem az, hogy... De azt hát mert mindenki akkor... így megy, mindenki ebben vagy, mindenki ilyen, hogy de ha te mosolyogsz, akkor visszamosolyognak rád, tehát hogy itt kellene elkezdeni, hogy egy kicsit...
0: Na jó, Feri, ma vedd fel a bamba vigyort, gyere, mutass egy Na így aztán, ha már nem fog rá senki visszamosolyogni.
1: Mi van? Te is hülye vagy.
0: Szia.
1: Na, Valás!
0: Nekem te hülyeit vagyok. Jó, Matisztől
1: mindenkinek.
0: Megnézzük, hogy visszajön ez a hangulat. Jó?
2: Nem fog.
0: Én nem vagyok pessimista, meg szerintem egy csomó értékünk van, meg egy csomó dolgot jól látunk, meg egy csomó mindent lehozunk, de nekem ez, amiről te beszélsz, nekem meg pont ez hiányzik nagyon ebből az országból, hogy mindenki nagyon savanyú, hogy azt látom, hogy senki, mindenki ül az arccal a kocsiba egyedül, hogy ránézel egy csajra, a világért nem akar visszamosogni, csak ilyen magammal sálok szóba arckifejezéssel vonulnak ezek a fiatal nők, férfiak, unottan, szomorúan. Én nem látom ezt a hihetetlen.
2: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpán. Igen. Odaulok a másik autóba.
0: Jó, elég. Tudom, Szefford. De Juli, te egy másik univerzum vagy.
1: Kolléga, magának is gyönyörű napja van.
0: Igen, Juli, de tehát azért nem mindegy, hogy veled nevetnek, vagy rajtad. Tehát azért egy nagyon... veled nevet az ország, vagy rajtad nevet a hülye vekerén, aki mellé mehet. Jó, megérkezel az autóhoz, a zümzüm.
2: Zümzüm.
1: Az enyém zümzüm, a tiéd micsoda.
0: Hát megértem, Jézus, itt a Szefos fordulja, hallod, ez teljesen rottyom van ez a nő, hallod, ez csutka, ez készen van. Értem, hogy mit mondasz, igen.
2: Nem szólok át, meg nem dudálok át.
0: Csak átmosolyog.
2: Csak lehúzom az ablakot.
0: És átbeadnak egy 500-ost a CV-t, tessék, mama, hajts el.
2: Szerencsétlen.
0: De nem ezt értem.
2: Nem volt pénz rivott.
0: Szerintem azt nagyon adom, hogy amire fókuszálsz, az a valóságod. Ezt adom. Uh-huh. Tehát, hogyha negatív rezgésben vagy, és mindig minden szar, és megkaláltad a napi szarodat, megtad, amint tudsz zümmögni, és akkor holnap is meglesz, és egy idő után szar lesz a valóságod, mert minden nap találtál valamit, az szar lehet. Ezt tényleg adom, hogy az a valóság van, amire te fókuszálsz, te teremted, vagy te vonz. Ezt igen. De a mosolygós, kedves segítőkész emberek vidám vibe-on jönnek, mennek a városban, hát azért ezt nem tapasztalom, de bárcsak így lenne.
2: Hogy jobbak vagyunk, mint amilyennek általában beállítjuk saját magunkat.
0: Nem lehet, hogy reálisan látjuk magunkat, hogy igen, sokszor a magyar egy tud jókedvű lenni, de sajnos egy irigy, és sokszor bizony egy rossz indulatú nép, és kívánnánk a szemét, ha valaki nálunk ügyesebb, sikeresebb, és soha nem azt nézzük, hogy gratulálunk neki, soha nem azt nézzük, hogy ügyes volt és megcsinálta. Mennyit keresett rajta, mennyit lopott, mi sikerült neki, és nekem nem.
2: De akkor ez mikor ment el ez a vonat?
0: Nem tudom. Nem tudom. Most nézd meg, most itt van ez a jelenség, és lehet, hogy nem jó példa, de itt van az OTI jelenség. Most nézd meg. A Sziget után az a fajta, én nem is tudom, irigység és bődületes rossz indulat, ami árad felénk a szakmából, a podcastekből, a beszélgetésekből, hogy az, hogy a jelenséget nem értik egy dolog, az, hogy egy trash vagy nem, ez is jó. De hogy 10-ből 8 beszélgetésben senki soha nem tette az a gyerekek, Jó vagy nem, ez egy olyan produkció volt, hogy ilyet a Sziget is Litkára le a kalappal. A nettó irítség, a mennyit keresett rajta, a hogy lehet

0: hogy neki előélete sincs. És ezt csak magamon tapasztaltam, és ezért én átlépek. De a szemléletet nagyon szépen megmutatja, hogy volt valaki, aki megcsinált egy szigetet 3 év után 65 ezer emberrel. Bejutottak, kijutottak, levezényeltük, megcsináltuk, és egy giga monstreprodukció állt ott a színpadra, amire a Kádár is azt mondja, hogy gyerekek, ilyet a Sziget is ritkán lát ennyi technikát. És 10-ből 8 szomorú, 2000-es hallgatottságú podcastben a világot megfejtő azt mondja, hogy mi azért baj az Oti, mert az a Blahalúziától veszi el a pénzt, meg a Meringer Marcitól,
1: és akkor nem mennek az emberek,
0: mert erre kiment másfél milliárd, ami egy bruttó jegybevétel, még ahhoz is hülye, hogy utána számolja, hogy még azt se érti, hogy mi a valódi bevétel, de ez a magyar zenét tönkre teszi, mert az emberek akkor nem a Blahalúzián a koncertre mennek, hanem ide.
2: Hát de eldönthette volna, hogy melyikre megy.
0: És azt mondta, hogy emberek, teljes tévedés, vakon vagytok, nem értitek, hogy mit csinálunk, de ez egy dolog, hogy nem értitek, de hogy hülyeségeket beszéltek, és borzasztó irigyek vagytok, ez egy jó vibe ország. Ezen azt mondom, hogy gyerekek, szeretem vagy nem, trash, de giga volt, és le a kalappa, és nagyon jó. És mindenben ilyenek vagyunk. Ha nyer, akkor miért nem annyit nyer, ha keresett? Miért annyit keresett, ha sikeres? Miért nem rohad meg? Hát én mosolyoghatok én a Blahalúza téren rá, hát a kocsiból.
3: Nem érzem, hogy itt hogy jobb lenne.
0: Egy nagyon nagy szemléletváltás kellene, hogy kicsit örüljünk, hogy kicsit legyen nekünk bennünk a jó, mert ha benned jó, körülötted is jó, de ha én belül nem jó, nekem nem tudom észrevenni a jót. Tehát én ezt nem érzem annyira, de tök jó lenne, ha így lenne.
4: Gyere, univerzum.
0: Mi van? Menjünk már tekerlé rá. Mi nem kicsit.
3: Adány
0: mi van a univerzum? Jó, mi a dózis? Mi a cucc?
4: Folyamatosan emelnem.
0: Igen, min vagy? De adom. Szóval,
4: hogy... Tudnád, minő nálunk a kertben?
0: És bán, de mérhetetlen rossz színatot látok a Facebookon, mérhetetlen fanyalgást látok egy tévéműsor kapcsán, mérhetetlenül mindenki belerúg és arctalanul kommentel, és a szemedet kiválja, nézd meg a közbeszédet, nézd meg a morált, nézd meg a hangulatot. Borzasztó nehéz jó vibe-ot találni, hogy de azért mi egy pozitív és jókedvű nép vagyunk.
4: Na, de ne haragudj, de nyisd ki egyetlen videót, egyetlen posztot, egy külföldi ország bármelyik posztját, nézd meg egy videót, és nézd meg alatt, hogy milyen kommentek vannak, ez nem magyar sajátosság.
0: Én most nem a kommentekre gondolok, hanem az elmeállapotra, a tudatállapotra, a meggyőződésre, hogy azért elmész, nem tudom, egy kicsit lejjebb, és azt érzed, hogy más a hangulat, hogy dumálnak, és értem, hogy van egy tengerpartjuk, és ott vannak, és jó, de hogy valahogy, és nyilván egy idegen országban kicsit mindig könnyebb, de valahogy azt érzed, hogy könnyebb a létezés, könnyebb a légkör, nem ez a kicsit szomorú, megkeseredett, agyongyötört magyar társadalom néz vissza rá. Nem kell, én halláljól el vagyok a
4: semmi.
0: De nagyon szeretném azt a világot látni, amit te látsz. Vagy azt élni, hogy ez tényleg egy ilyen ország lenne, vagy te vagy egy ilyen rózsaszín felhőbe, és mész, és akkor igen, megint elmész, hogy tűzfalra nézőszobát, megint kiveszed, nem vagy itt, jó, ez itt ki, megint tűzfalra néz, $100 kell többet rádozni, nem énekel, de jó a vibe, és itt vagy, és imádom, hogy ilyen vagy, tök jó. Tehát ez az égette semmi bajom nincs. Gyűl, te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
3: Közép, van ilyen is.
0: Húha!
3: Ez az ország.
0: Jó, gyerünk,
3: Laci.
0: Gyerünk, Laci. Ez az ország.
3: Én nem tudom, hogy
0: igen, Anna Vekerlén vagy hol vagy? Te melyikben vagy?
5: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. Nem érdekel, hogy mit kapok, tényleg nem érdekel, a saját világomban vagyok, és én mosolygok. Olyan is van, hogy áll valaki, és látom, hogy mondjuk egy csaj, mondjuk szép körmei vannak, és mondom, hogy milyen szép a lakkod, és visszamosolyog rám. Tehát én ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
0: Jó, irányba kell. Gyerekek, ezek ez mondom, hogy valamit termesztenek, megcsinálják, ledarálják, megsodorják valamit.
5: Nem érdekel a kesergő, mert már a himnuszunknál elment ez az egész dolog, tehát az is egy nagyon szomorú dolog, én ezt vállalom, sajnálom. Megpróbálok úgy beleállni, a Juli mond, hogy igen, én úgy állok hozzá, pozitív vagyok, rámosolgok, visszamosolgok a 8-E-busz sofőr, mert rámosolgok reggel, és úgy szállok le. És nekem ez egy jó leső érzés. És nem érdekel, tehát ha nem mosolgok, akkor nem. Én viszont oda mosolgok.
0: Tökre adom. Tökre.
4: Megsodrom.
0: Jó, Csepi. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó? Nézzük azért egy kis tömére ennek. Ja, érdekes, drukkolok, hogy ez legyen. Hát ezért ülünk itt kicsit minden reggel, hát a ketten nevetnek, nem? De hát egyre nehezebb. Hát ember legyen az alkalmat,
4: hogy
0: van egy körben, még sokáig tudod szorogatni, hogy ember kikep az a csámot.

0: Bocsit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
9: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezmény kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a JUSK.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csap le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Mondo difficile, Eger, buongiorno, van egy kihívásunk, 3 nap piazza, pizza, zene, és először Egerben, tanksör pasztőrözetlenül, frissen a főzdéből. Október 15 és 17 között, Bajcsi Zsilinszky utca 6, kvázi udvar, salute!
12: Az OTP Bank tájékoztatja ügyfeleit, hogy az Agria Parkban lévő bankfiókunk felújítása befejeződött. 2026. október 7-től megújult és modern környezetben várjuk ügyfeleinket korszerű banki szolgáltatásokkal, innovatív eszközökkel és személyes pénzügyi tanácsadással. A ki- és befizető bankautomatáink rendelkezésre állnak a bankfiók mellett. Szolgáltatásaink kapcsán továbbra is keresse bizalommal az OTP Bank munkatársait.
13: Reggelizz a Fornettiben az Agria Parkban. Kóstold meg újdonságainkat. Minden hónapban páros akciók. Keresd minket az Agria Park földszintjén a mozgó lépcsővel szemben.
14: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk az Agria Park bevásárlóközpontba, ahol az inverteres Beko előtöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
15: Vállalkozók, figyelem! A Premium Autóház Kft. Új autószalonjában 60-ban már a Fiat Professional, a Peugeot és a Citroën kishaszongépjárművek teljes választéka is elérhető. Kedvező finanszírozási konstrukciókkal, nyitási akciókkal és személyre szabott ajánlatokkal várjuk. Premium Autóház Kft. 60. Az üzlet biztos partnere. További részletek www.premiumautohaz.hu.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
16: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is

0: Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Két éjszakára is lezárás jön a viaduktnál. Egerben újra működik a Cifrakapu utcai okos zebra. Ivóvízvezeték rekonstrukció miatt két alkalommal is teljes útlezárásra kell számítani Egerben a Ráckapu téren a viaduknál. A Heves megyei vízmű ZRT tájékoztatása szerint a munkálatokat október 11-én és 13-án éjszaka végzik majd, ha a felújítás nem jár ivóvíz hiánnyal. Az első ütemben október 11-én vasárnap este 8-tól október 12-e hétfő reggel 6 óráig dolgoznak majd, ekkor burkolatbontást végeznek, védőcsövet helyeznek el, majd elkészítik az ideglenes útburkolatot. A második ütem október 13-án kedden 8 órakor kezdődik, és október 14-én szerdán hajnali 2 óráig tart, ekkor az útburkolat végleges helyreállítását végzik el. A munkálatok jellege miatt mindkét időszakban teljes útlezárás lesz érvényben, a forgalom áthaladását nem tudják biztosítani. A szolgáltató hangsúlyozta, hogy a munkavégzés ivóvíz hiánnyal nem jár, így a környéken élők vízellátását a felújítás nem érinti. Elhárították a Cifrakapu utcai okos zebra meghibásodását Egerben, így a gyalogátkelőhely biztonságát szolgáló rendszer ismét működik. A berendezés fényjelzéssel figyelmezteti az autósokat a gyalogos forgalomra. A tájékoztatásban arra is felhívják az autósok figyelmét, hogy az okos zebra működése mellett is fokozott óvatossággal közelítsék meg a gyalogátkelőhelyeket. A rendszer célja, hogy a közlekedés biztonságot javítsa, ugyanakkor a biztonságos átkeléshez továbbra is elengedhetetlen a közlekedők figyelme és a szabályok betartása. Heten vettek részt, és október 5-én sikeres vizsgát tettek a Heves megyei katasztrófa védelem tűzoltósági szakterülete által szervezett 40 órás tanfolyamon. Áll a katasztrófa védelem honlapján. Az oktatások elméleti képzésből, illetve szerelési foglalkozásból álltak, a résztvevők megismerték a rendszeresített tűzoltó szakfelszereléseket és védőeszközöket, majd elképzelt szituációkban vízsugarat szereltek. A 60 hivatásos tűzoltóságon megtartott vizsgán megjelenteknek egy sikeres tesztet követően osztócsugár szerelését kellett bemutatniuk. A tanfolyam megszerzett tudásokkal a vizsgázók egy 60 közelében található üzem tűzbiztonságát fogják növelni, így egy éles káreset során a hivatásos egységek érkezése előtt már magabiztosan megkezdhetik a tűzoltás vagy a mentés első mozzanatait. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadék zóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap is. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati felet. Még hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk, néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat, 14-20 fokos maximumok jöhetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Kollégámmal mentünk Párizssal turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
6: Na, hát ez korrekt.
5: Férfi. Korrekt. Férfi.
6: Nekem van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 polóval.
5: Tök igaza van.
6: Azt mondtam, majd kimossuk.
5: Tök igaza van.
7: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem visznek maguk a sok cuccot, nem?
6: Hát cipelje a francot.
7: Két tang, azt meg lehet fordítani,
5: és szerintem ez ugyanolyan, az a két tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az ujjba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a mindent bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
7: Én minden kettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom... Milyen...
5: A csapat, akivel mész?
7: Nem, nem, éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is látok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
5: És akkor beraksz mindent.
7: Meg
5: gondolom, a gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
7: Szerintem gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdőtükkádat vinned, mindenféle orszi-porszit, tehát mint egy mint a NASA-nak lennék nagykövete.
5: Igen, elkezd egy kicsit megnőni, azért az már jó. Igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
6: Hát kiegyenlítettük egymást.
5: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen. Ez teljesen tipikus. De hogy valahogy ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem.
7: Igen?
5: Végig is értettem az El Caminót, cipeltem az óriási táskát egész úton, találkoztam két ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez kemény. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazó táskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
6: Ja.
5: A következő szállásra tudsz adat. Azt a mindenségét.
7: Úgy jó szerintem, hogyha melletted megy valaki kocsival. Tudod is sétálsz,
6: akkor csak egy kicsit
7: húszak, gurul mellett az asszony.
5: Egy kicsit
7: megvan
5: kicsit
7: beülsz. Megvan már a áttörés, Józsi? Még nincs? Jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
5: Igen, autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni, nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
6: Azt akkor így állsz a hegyen, a hóba, egy szápoló
5: van. Egyébként ez így van. Tehát, ez is hogy benne van. Ez is benne van, néha ebből rosszul jársz. De hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
7: plusz
5: nézni.
7: Plusz tipikusan, ha valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, mik a körülményeid, csak simán jól érzed magad.
5: Igen, csak simán meg vagy.
7: Hát megugrod.
5: Igen.
7: Függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a három ruhát, amit a tetején tart, azt így felváltva felveszi.
6: Igen, és az összes többit meg és ilyen jó érzés, mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
7: Nem jó érzés, mert ugyanúgy ki kell most, mert olyan szaga lett, mint a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
6: Bennünket ez nem zavar.
7: Ja, bocsánat, igen, elnézést kérek.
6: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és meg vagyunk.
5: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, két felnőtt, két gyerek és két kutya. A férjem a hatodik táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek a pótkesztyűje, hát és
6: félek,
5: a pótjáték.
6: Hogy itt inkább a ruha.
5: És a ruha.
6: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétálni oda egy újabb szett kell.
5: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig négy bőrön, de ez az alapsztereotípia, hogy igen, ilyenek vagyunk?
6: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerősöd?
7: Mi az mi?
5: Hát mi férfiak?
6: Mi tudod?
7: Ja, mert nagyon sokfajta mi van.
6: Inaktív karakterek, de
7: nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most sokkal pontosan kire gondolsz, motorosokra, melegekre,
5: vagy a meleg motorosokra.
7: Igen.
5: Nem, arra, hogy ez egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is, akivel voltunk. Nem, sokat pakolni.
7: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek már olyan dolgok, amikre nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
5: Ha olyan kedved van.
7: Legyen. Igen.
5: Feleségemmel elmegyünk nyaralni két bőrön, de hazafelé három bőrönnyi cucca jövünk haza, írja Gábor.
7: Példakép, ezt úgy hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer elvigyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörccsel, amit ott hazafelé szerzek.
6: A profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol nézd,
5: ahol
6: milyen
5: szuki.
6: Igen, megveszed, és azt valamiben haza kell hozni, tehát mit veszel még? Táskát.
7: De amúgy kéne, nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem tudom, láttatok már olyat.
6: Hulken?
7: Aha, az a kedvenc, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hákinnek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és hát mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hazagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, mint gulós bőrön. Minden irányba van lila is, nekem
5: meg arany.
7: Te mit
5: tudtok három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez, az, milyen eshetőségekre
7: hát
5: egy készültök?
7: Egy háromágú, egy
5: 1800 wattos, egy 2500 wattos.
7: Egy betontörő.
5: De irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccokat, is irreális a három napra a két bőrön. Nincs ilyen.
7: Testet mérete, mert hogyha ugye, csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal. Tehát...
5: Jó, hát most, oké,
7: okay, de... Az... Ugyanaz, hittem, nem lehet emelni egy nélő szatyorra.
5: Másnak az egy bevásárló szatyor.
7: Hát figyelj, valaki a készszagra készül ilyesmivel. Vagy teljesen mindegy. Szóval hogy sok, sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy, hogy otthon hagyok egy pulóvert, ezt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi emmesig lesz a méret. Nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, hiába hálózsáknak fog kinézni, de legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
5: Igen. Csajom 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? 4 óra balatonozásra.
6: Egy fürdőruha is kész.
7: Hát a másik nap alatt megfordult.
5: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz 4 óra alatt 2 táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfiak, ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre 2 autó, 2 utánfutóval készülünk, úgyhogy 2-en vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászutcok vannak, az érthető. Barátom jön hozzá nyaralni, mennek 1 gyerek anyossal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. 1 gyerekkel mennek és anyósok, benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted, mikrót visz a nyaralásra, és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? Tehát azért ahhoz már nagyon, nagyon meg kell lenni.
7: Egy morzsa porszívóval
5: visz a nyaralásra? Nem, egy normál porszívóval. Nem, normál porszívót elviszi a nyaralásra.
7: Nem azért fél, hogy ellopják otthonról, amíg távol van?
5: Igen, elviszi a cuccokat.
7: Megveti magának a drága porszívót, akkor ezt azért visszük magunk alapjuk.
5: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk.
7: Ha lehet, újra dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Az nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszem magammal a macskát, mert nem szeretem otthon
6: hagyni. De repcsin nem.
7: Hát repcsin nem, mert nincs útlevele. De meg az nagy tesz lenne neki, de amikor szocsival megyünk, akkor nem.
5: De annak van macska hordozója, annak van macska tápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom.
6: Jó, alom, de mi az a tárgy,
7: amit... Almot nem viszünk maga, csak macskát.
6: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mint hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül visszahoz. Nem, nem,
5: így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat fogok olvasni. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
7: Jó, az könnyű, nuncsaku.
6: Igen.
7: Az mindig van nálam.
5: Igen.
7: Akármi történjen.
5: Figyelj, most jöttünk Madridba repélyet. 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek.
6: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz, tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
5: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. nap jössz, 2-t vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1 5 éves gyerek. Fél egykor azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc, úgy, hogy 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek. Ezt viszik 3 20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
6: Védekezés?
5: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk.
7: Puffogtak ennek a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fogjuk rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettek nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
5: Igen. Hogy... arról is beszéltünk. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
6: Az a biztos legyen, érted, a reggeli kávé az...
7: Ez Zsű is megcsinálja, nem? Zsű?
5: Igen.
7: Szoktál vinni magad a kávé főző? Mindenhol viszi magát, tessék.
5: Jó, legfölöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszi, tessék, futócipő. Mindig elhiszem, milyen jót fog futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
6: Soha egyszer föl nem kell.
5: De a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből,
7: mondom
5: és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
7: Elmond, most lerántom a leplet. Lerántom a leplet. Nagy a pofája sebességből látom, de aki azt gondolja, hogy nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipő kallódik ott, hány ételadag, hány különböző túlélésre szükséges dolog.
5: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ezek mind benne
7: vannak. Igen, de hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakó karavánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
5: Simán.
7: Akkor miről beszélünk?
5: Ja, simán.
6: Na jó, de az más, simán. Az egy élethely.
5: Fölöltözni. 4-szer átöltözöm neked a garázsban.
7: Egy lecsőt összedoldom neked a rezsómon.
5: A maradékból még 1 hétig kajálunk itt 8-an. Simán, persze. Ott élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap Ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipodgyász. Na ők a másik véglet.
6: De az a jó. Hát ők a Ciprus, pedás... meleg van, minek? Mi nagy kabátot raksz be, vagy mit teszel be?
5: Igen, mit tud. De hogy azért mindenkinek kézipodjász egy hétre gyerekkel, az viszont meg már a másik oldalra haladó egyébként, igen. Az teljesen, teljesen memben van, igen. Gyerek nélküli pár vagyunk, figyeld. Kombi autót kellett venni, érted? Kombi. Sok megkiáltó jele. Gyerek nélkül kombival mennek nyaralni. Úristen. Tudod, mi fér oda be? Azt tudod, mi adag egy kombi autó? Oda egy, tényleg egy zongorát beraksz.
7: Zongora, egy kísérőzenek, egy minyomó, egy...
5: Igen.
7: Nem is tudom elképzelni.
5: Motoros túrára komplett szerszámkészletet viszek, bár semmit nem tudnék megjavítani.
6: De legalább van.
5: De úgy érzed, hogy van. Tovi küldte nekünk Pozsonyból.
7: Én nagyon sokat járok el, tehát hogy sokat vagyok úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban. Nekem lett egy utazós bőrönd, mert utána már kibepakolni, és van egy bőrönd, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
5: De ott marad a cucc, amikor megérkezel.
7: És akkor kinyitom, és akkor azt mondom, ó, hát valóban még gondos, bocs,
5: vagyok. Nem pakolva.
7: Igen, és de nem használom fel teljes tartalmát, csak így random cserélődne benne a dolg, de hogy mégis van ilyen fals magabiztosság, hogy minden nálam
5: van. Minden ott van. Lehet,
7: igen.
5: Jó, kivisz takarítószert nyaralásra, hogy kitakarítsa a szállást, tessék, nagyon cédések. Sokan írják, nagyon sokan írják, Domestoszt pakol anyósom, mert indulás előtt kitakarítja a szállást.
6: Már várja, hogy elhagyod.
5: Vagy ahogy elhagyod, írnak is, akik megérkezésnél ki áttakarítják az egész szállást, ezért ha kocsival mennek, akkor tisztítószert visznek magukkal.
6: Hát nehogy ott elkapjál valami fertőzést.
5: Hát azért azt jó, nagyon jó, át kell takarítani.
7: Figyelj, valamiben meg kell dögleni szerintem azért. Tehát azért nem lehet, mindentől megóvod magadat.
5: Na jó, de azért elvinni Domestoszt itthonról másfél litert egy hátizsákba vagy bőröndbe, hogy ott ki tudjál takarítani, főleg a repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja Reni. Na, az rendben, az rendben van. Az rendben van. Porszívót, amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, eskü, írja Bernadett.
7: Ne. De hogy kibéreltetek valahogy egy tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó, akkor...
5: Akkor viszünk mosógépet, igen, igen, igen.
7: Én akkor hamarabb tanulnék meg szerintem patakban mosni, mint hogy elvegyek ki mosógépet.
5: Hát igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is, igen. Hát ez is megtörtént, igen, igen.
7: Mert voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát, ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó selfie, amit láthat rólam valaha.
5: Itt még élek.
7: Itt még élek, és aztán hogy megoldottuk.
5: De nagyon hardcore arcok vannak. Patrik írja, figyeld, Ausztria 2 nap 2 éjszaka. Ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott üléssel pakoltunk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kiló kenyér, 1 kiló húsból fasírt, mert az hidegen is jó.
6: Jaj, de finom
5: az aztán. Hidegen is jó. Azt a mindenségét neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
7: Nekem van olyan ismerősöm, aki maga egy ózongenerátor.
5: Jó, itt van, írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni, vicceltek, ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát ő elviszi egy komplett garnitúrát, hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon csupi szálláson.
7: Én attól jobban félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen...
5: De vinnél ágynemű húzatot? Vinnél párnát?
7: Dehogyis nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval szerintem azért vannak
6: durvák. De hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
5: kocsiban. Nagyon kemény.
7: Nem,
5: nagyon
7: de volt
5: kemény.
7: Időszak, amikor elgondolkodt egy lakóautón. Tudom, mert csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor én csak felsétált a színpadra. Nem kell gondolkodni.
6: Ott van benne, öltöző, tusoló, minden.
5: Anyósomtól kaptunk ruhagőzülőt, azt is el kellett vinni magunkkal Bulgáriába, a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, mikor hazértünk, ahova beraktam, természetesen igen.
6: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
7: Az a férjemnél szokott lenni.
5: Van nála, visz magával? Vagy ilyen kézfertőtlenítő?
7: Hát igen, mert hogy ugye, ha én beviszem őt a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugye lányokat nem ültetjük rá sehol. Úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a Ripper fivérek módjára. Ő betámaszt, én tartom ő oldalról, hogy és akkor minden rendben van.
5: Azt a mindenit. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek. Mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor Igen. megérkezünk. Az is milyen, mennyire szorong.
7: Fokkal,
5: mennyire szorong, te jó Isten.
7: Péter azzal kezdve belépünk a szálláson, lepattintja róla. ahogy tudjátok, ezt a külső
5: az házat. Elején
6: a műanyagot.
7: Megnézi, meglátja, hogy Kostos már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani.
4: És akkor egy rövid szünet!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Dobogós Eger a megjelent településindex szerint kétszer is levágta a nyomkövetőit és megszökött egy nő Heves megyében. Dobogós helyen végzett Eger az Egyensúly Intézet településindexén, erről a TV-Eger számolt be riportjában. 2014 óta a második helyen szerepelt a város a megyeszékhelyek versenyében, idén azonban helyet cserélt Veszprémmel. Kétszer is levágta a csuklójára helyezett nyomkövető eszközt és engedély nélkül elhagyta a számára kijelölt ingatlant egy 20 éves büntetett előletű nő Heves megyében. A vádirat szerint később saját testvére laptopját is ellopta, majd eladta azt, a Füzesabonyi járási ügyészség több bűncselekmény miatt is vádat emelt ellene. A tájékoztatás szerint a nő 2024 novemberében került bűnügyi felügyelet alá, a bíróság a kényszerintézkedés végrehajtásának helyéül a Füzesabony közelében található otthonát jelölte ki, és elrendelte mozgásának technikai eszközzel történő ellenőrzését. A nő 2025. októberében ollóval vágta le a csuklójára elhelyezett nyomkövető eszköz szíját, majd távozott otthonából. A Füzesabonyi járás bíróság emiatt rendbírsággal sújtotta. A közel 150 ezer forint értékű nyomkövetőt olyan súlyosan megrongálta, hogy az javíthatatlanná vált. A nő ezt követően új nyomkövetőt kapott, ám 3 hónappal később annak szíját is levágta, és ismét elhagyta az ingatlant. A második eszköz szintén használhatatlanná vált. A vádirat szerint a nő 2025 végén felment családi házuk emeleti szobájába, ahol testvére és annak élettársa lakott. Innen tulajdonított el egy laptopot, melyet később értékesített. A számítógépet egy jóhiszemű vásárló vette meg, aki nem tudott annak bűncselekményből származó eredetéről. Amikor ez kiderült számára, önként adta vissza a laptopot a vádlott testvérének. A lopással okozott kár mintegy 150 ezer forint volt. A Füzesabonyi járási ügyészség folytatólagosan elkövetett rongálás vétsége, fogolyszökés vétsége, valamint kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat a nővel szemben, aki az eljárás során letartóztatásba került. Az ügyészség arra az esetre, ha a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét, 2 év szabadságvesztés és 2 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádhatóság emellett azt is kérte, hogy a bíróság kötelezze a nőt a megrongált nyomkövető eszközök értékének megfelelő kártérítésére. Több mint 2000 hektárnyi tölgyerdőben valósítottak meg biológiai sokféleség megőrzés szolgáló beavatkozásokat az elmúlt 9 évben Magyarországon és Olaszországban. Olvasható a tvegger.hu weboldalon. A 9 év alatt összegyűjt szakmai tapasztalatokat Egerben osztották meg zárókonferencián, illetve terepbejáráson. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadék zóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé szakadozik fel a felhőzet, kisüthet a nap is. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati felet. Még hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk, néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat, 14-20 fokos maximumok jöhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nem csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá? Iskolába viszik a kis fikatúrok, ott ülnek még a hátsülésen, ahogy írta Barna Más. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
1: hát engem
0: hogy
1: ott 8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
0: Undokság lesz? Szerintetek, hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
1: Ma volt az első reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát ilyen éjszaka is sötét volt.
0: Hát szerintem már nincs jól a magyar.
1: Nem mondok jókat, szerintem nem
2: várható. Szerintem a felvevési átlagunk nőni fog, igen? Úgy, tehát még nem dolgozik,
0: nem gyanakodnak.
2: Igaza van, nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
0: Jó felség nincs.
2: Szerintem kevés.
0: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban.
2: Igen.
0: Itt az ősz,
2: nincsenek.
0: Lenyomták
2: ősz
0: a szeptember.
2: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták. Aha. Tehát ó, ezer dolog.
1: Szerintem úgy fogják fel, hogy igen!
0: Jó, akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint két jó hívásunk lesz, félig, tessék, 15 van.
2: 15. Nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
0: Igen, 3 undok.
1: Szerintem senki nem veszi fel.
0: Jó.
1: Tessék.
0: A Lackó legenerált számokat
1: fogja felvenni.
0: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról vesszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki. Itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal. Na Lackó, a puha kacsoddal a külsőbe egy számot, és kezdjük el bombázni. Jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
2: Gyünacsi.
0: Mogorva, Erika, 50-es... kozmetikus. Jó? Mogorva 50-es Erika kozmetikus. Tippeket kérek tőletek is.
2: Jó.
0: Mit éreztek?
2: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
0: Mondom, hogy Erika kozmetikus, karcagi.
2: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos, hogy mi nem indulunk el.
0: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
1: Jó, egyetedig húzatok be nekem, köszönöm.
0: De várj, mi volt a tippet? Senki nem veszi fel, jó? Egy tipp eszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzem, Lajos karosszéria lakatos, Püspök 60-ban van, kicsit ájszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
3: Szám nem elérhető. Abban az esetben, ha ön hozzájár...
0: Kettőt húzzatok be az Eszternek. Bár ez nem számít találatnak, halló.
1: Nem, ez nem számít találatnak.
0: Ez nem számít. Igen. Jó, Lajos, telegettünk. Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti.
2: Kicsit visszafogott. De most miért a karosszéria lakatost, azt elvesztettük?
0: Ez nem vette föl.
1: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat. És ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
0: Gyere, Péter, gyere! Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
1: Halott?
4: Halló.
0: Mondom. Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban mondjuk a rádió egyen Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm!
0: Kezdi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulat felmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
4: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam. Úgyhogy abszolút.
0: Jaj, de keresztnevet kaphatunk?
4: Márta.
0: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
4: Itt vagyok Budapesten.
0: Budapesten.
2: És nyugdíjas?
4: Igen.
0: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben kis főzés, és minden más.
4: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
0: Hát ez milyen szabad,
4: nyugdíjas. Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinálja az ember, amit akar, és amihez kedve van.
2: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
4: Nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek.
0: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
4: Köszönöm, minden jót nektek.
0: Köszönjük,
2: csáó, jó egészséget.
0: Tehát akkor Márta nyugdíjas, jól érzi magát.
2: És jól van.

0: kutatást végzünk.
1: Csupa föl vagyok.
0: Egy keresztnevet kaphatunk-e?
1: Kata.
0: Kata! Kata! Jó reggelt, Kata! Hát Kata is
2: meg. Megeződhetünk, Kata?
1: Na, ez nyugodtan.
2: Nagyon kedves, hogy köszönjük.
0: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
1: Miskolc Tapolca, Avalon.
3: Avalon!
2: Nyaralgatunk!
0: Wellness-ezgetünk, wellness-ezgetünk?
1: Nem, dolgozunk.
3: Dolgozunk. Az egy nagyon jó kis hely.
0: Azért nagyon szeretjük azt a helyet, így van.
1: Igen, találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
0: voltunk már
1: ott, ismerősek vagytok.
0: Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
1: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért melőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de... Hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
0: Az jön majd, igen.
2: Családi élettel mi van, ha a munkarendben van, ott van-e valami baj?
0: Minket csak a rossz hírek érdekel.
2: Én csak azt keresem.
0: Én csak a rossz hírekre megy rá, a pozitívumok nem érdekesek.
1: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
0: De jó.
1: Úgyhogy jó, minden rendben van.
2: De az egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
0: Igen, csak beteg vagy, vagy van valami, nem lehet ennyire jól.
1: Így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok... Most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
0: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
1: Igen, igen.
0: Miskolc Tapolca.
2: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
1: Nem.
3: Csak azt mondom, hogy Ferinek van most egy új vállalkozása, és borcánklömmöket épít.
1: Fodrásza voltam, tehát hogy a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen fekve van, vágva van.
3: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jó
0: vagy. Ja, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
3: Küldje nyugodtan a vouchert, jövünk.
0: Igen, ha tudsz intézni a szállod a menedzsmentjén.
1: Jó, hogyne.
0: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó.
1: Sziasztok.
0: Csáó. Gyerekek.
2: Na, két hölgy.
0: Most már találjuk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogyis. Jól van a magyar. Jó? Gyere, very Gábor. Good. Tessék?
3: Very good magyar.
0: Gábor, Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jókedvű lenni. Haló?
1: Haló?
0: Szerencsém. Kezdi csokkolom, jó reggelt kívánunk.
1: Jó reggelt.
0: Kezdi csokkolom, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Ráskó...
3: Eszter. Sebestyén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban.
0: De... Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
1: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat.
0: A telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
3: Vagy a Sebestyén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Ez csak egy néhány kérdés, elég zavarnánk.
1: Köszönöm a kérdését, még kora reggel van, nemrég keltem, úgyhogy...
3: Na, tessék!
0: Na, ez munkában? Szorgos a magyar. Munkában?
1: Igen.
0: Egy keresztnevet kaphatunk?
1: Melinda,
0: hol értünk el, merre vagy az országban?
1: Dunalmás,
0: na, ezt nem meg nem.
3: Hallom a forgalmat volna. A háttérben, hogy most éppen úton vagy? Most dolgozni?
1: Igen.
0: Dolgozom? Mit dolgozol?
1: Kereskedelem.
0: Kereskedelemben dolgozol. Jó, futár. De úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is. Jól vagy, nem? Minden oké?
1: Hogyne, igen.
0: Szóval, akkor azért annyira nem. Jó,
3: de nem egy ilyen reggeli arc, úgy veszem észre.
0: Melindának nagyon korábban.
3: Mikor ezt szoktál bebutolni? Mikor vagy már ugye a toppon? Kettő körül?
1: 10 óra környékén már.
0: Jó, akkor visszaírunk.
2: 5. kávé után.
0: Oké, akkor nem zavarunk, köszi, akkor meg a feled beírjuk, hogy félig vagy jól. Jó? Kettő, jól van, egy félig. Oké, ciao. Hello. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
2: Nem, azért már nevetett
0: abszolút.
3: Én Melindával vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hétkor valakit felhívni, az egy terrorcselekmény.
0: Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
2: A lábúja megvan?
0: Egy lábúja hiányzik, és...
4: Kis Ádám.
0: Haló?
3: Kis Ádám.
4: Igen.
3: Jó reggelt, Kis Ádám.
0: Jó reggelt kívánunk, a Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Ráskó...
3: Rákóczi Eszter és Sebestyén Balázs.
0: Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
4: Persze, tessék.
0: Egy keresztet kaphatunk.
3: Merre fogsz felépni mostanában Ádám? Kis Ádám,
0: de nem az a Kis Ádám, nem a humorista Kis Ádám.
4: Nem, sajnos nem van.
0: Ádám,

0: Hol értünk el, merre vagy?
1: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
0: Komló. Pécs és Komló, hát a gyönyörű környék ott. Hát
2: a környék gyönyörű, csak ugye a bányászat óta.
0: Igen.
3: Nem álltok, nem álltok jól. Más szobra ott valahol.
0: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
1: Én a távfelügyeleten, a Multielem ZRT-nél dolgozom diszpécserként.
0: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megperezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak. Aha.
1: Pontosan, pontosan.
3: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
1: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják el.
2: Igen. Lenne valami jó buli,
3: de... Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen izéje katonai öltözékben, és akkor mindig csak elrontják a kódot, miközben jöhetne végre van jó kis...
0: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
1: Pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
0: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az októbered, milyen a köz, úgy a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz?
1: Jól vagyok, kellemesen telik, így van, köszönöm szépen.
0: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
1: Így van, ahogy mondod.
0: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyire jó.
2: Kevés a fizú.
3: Zsibad a balkarod.
0: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
1: Így van, köszönöm.
0: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
1: Hát, elmegy, nehéz.
2: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üldögélsz.
0: Igen.
1: Hát azért van, nem szoktunk unatkozni.
0: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ott ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
1: Ciao,
0: hello. Gyerekek, hát
2: na?
0: Mi történik itt?
2: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
0: Pozitív.
3: Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
0: Igen, dolgozik, jókedvű, jól van. Még senki nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba, valaki találjuk.
3: Azt mondják, hogy fizu van. Hát most van a fizu, azért ilyen boldogok.
2: Hát az mi?
3: Hát az utalás.
0: Hát így mostanában van, október eleje. Nem? Igen.
3: Hát az ilyenkor.
0: Jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Én egyelőre azt látom, hogy jól vagyunk.
2: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
0: Mennünk el. Ja, ilyen gyorsan.
2: Mi van vele, Gyula?
3: De mi az, hogy nő vagy férfi? Mi, hogy egy farkas kutya?
0: Egy utolsó. Ivett?
2: Ja? Ivett. De szerettem. Ivett. Nagyon jó.
0: Nagyon érzem Ivettet.
3: Ivett, vagy nem Ivett? Vagy Ivott?
0: Ivett egy presszóban dolgozik.
3: Ahol Ivott?
0: Ahol Ivott, és még nem evett. Na jó. Jézus Isten, szadjuk a... Úristen.
3: Na jó, hát szívesen. És
0: gyere, Ivett. Mutasd magad. Ne rejtőzködj. Jön, be kell adni.
4: A Ivott szám jelenleg nem elérhető.
3: Nem akarja.
4: Próbálja.
3: Beivott.
0: Én szeretem ezt a hangot.
5: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Hogy tán az időt?
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
9: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd Mol Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Mol Move abban is, nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
10: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
11: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Mondo difficile, Eger, buongiorno. Van egy kihívásunk. 3 nap piazza, pizza, zene, és először Egerben tanksör pasztőrözetlenül, frissen a főzdéből. Október 15 és 17 között Bajcsi Zsilinszky utca 6. Kvázi udvar. Salute!
13: Global Plant. Hozza ki a legtöbbet kertjéből. Árnyékot szeretne jövő nyárra, több virágot, saját gyümölcsöt. Ne csak tervezze, ültessen most! Gyümölcs és díszfák, évelők, virágzó cserjék és örökzöldek várják az őszi szezonban is. Őszi dísznövény akció a Global Plantnél. Részletek globalplantgarden.hu.
14: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az Excobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/excobramonitoring oldalon.
13: Várunk minden nap 7:30-tól a Fornettiben az Agria Parkban. Fornetti termékek, hatalmas helyben sütött pizzaszeletek, hotdog, kürtös kalács, kávé. Minden egy helyen, hogy jól induljon a napod. Keresd minket az Agria Park földszintjén, a mozgó lépcsővel szemben.
15: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
16: Szia Laci, sajnos tudok.
15: Ennyire azért ne legyél lelkes.
16: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
15: Ja, hát nem hirdeted?
16: De, online állandóan.
15: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
17: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
11: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán. De töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

most énekelt Alex Warren, az Ordinary a 44. 43. Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most éppen az ausztrál Tame Impalától a Dracula, ami nem a vámpírokról szól, hanem arról az érzésről, amikor valaki annyira kívülállónak érzi magát, hogy a nappali fényben sem találja meg a helyét. Kevin Parker, a Tame Impala egy személyes tagja a stúdióban, akkor

0: Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben, a Rádió 1-es újdonságok közül a Lovers on the Dance Floor-t indítottam a 30. helyen Blondistól. Mondtam, hogy több dala is a listán található. Blondis kislányként a gimiben rengeteget sportolt, mindig is nagyon versenyszellemű volt. A tesi órán mindig a foci, a kosár, a röpid, bármilyen csapatjáték csapatkapitánya lett. Imádták a tesi tanárok, aztán végül is csak DJ lett. Mondjuk a versenyszellem megmaradt a zenében is, mert a műfajában továbbra is a legjobb szeretne lenni. Blondistól ez a friss kedvencünk, Lovers on the Dance Floor, a 30.
1: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Folytatódik a Rádió Egy Top 50 már a legszebb helyezésekkel. 28. Ray Daltontól a Do It Again, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Tessék!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
6: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
10: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
11: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Mondo difficile, Eger, buongiorno. Van egy kihívásunk. 3 nap piazza, pizza, zene és először Egerben tanksör pasztőrözetlenül, frissen a főzdéből. Október 15 és 17 között Bajcsi Zsilinszky utca 6. Kvázi udvar. Salute!
13: Vállalkozók, figyelem! A Premium Autóház Kft. Új autószalonjában 60-ban már a Fiat Professional, a Peugeot és a Citroën kis haszongépjárművek teljes választéka is elérhető. Kedvező finanszírozási konstrukciókkal, nyitási akciókkal és személyre szabott ajánlatokkal várjuk. Premium Autóház Kft. 60. Az üzlet biztos partnere. További részletek www.premiumautohaz.hu.
14: Populist Pizza. Rendelj a Volton és a Foodorán.
15: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
16: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk, pedig felraktam a Facebookra.
15: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
16: Neked meg hogy megy az étterem?
15: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
16: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
15: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
16: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
17: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
18: Kérdezd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
19: facebook.com/Rádió1-Eger.
0: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi ma is

0: a 103 Rádió egyen. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió egyen. A Rádió egyen. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnap.

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1.
0: A 28.

0: 26.
1: A Liminal Lost Frequencies a folytatásban, aki a karrieri elején otthon a hálószobájában készítette a zenét, szóval egyáltalán nem úgy indult a karrier, hogy rögtön hatalmas stúdióval és komplett produceri csapattal dolgozott, viszont ma már más szelek fújnak, imád stúdiózni, a zenekészítés egyébként a legfontosabb számára, a koncertek pedig egészen más oldalát hozzák elő. Liminal Lost Frequencies-től ezen a héten a 26.

Nem sokára lejátsszuk a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát az elmúlt 20 évből. Várjuk természetesen még a szavazatokat. top500@radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. A social felületeinken is lehet szavazni üzenetben, Facebookon, Instán, TikTokon. Kinek milyen zene tetszett az elmúlt 20 évben, tessék elárulni nekünk, mi nagyon szépen köszönjük. Én pedig most itt a Top 50-ben a heti listánkon mutatom, hogy mely dalok vannak a legjobb 20 előtt. Ugye 26. volt a Live It All, Lost Frequencies újdonsága, 25. Purple Disco Machine, Ask This és a Beat of Your Heart.

0: Rádió 1 Top 50, a 22.
1: Egy friss Rádió 1-es kedvenc Robin Schulztól a Better Times, ami már majdnem a legjobb 20-ba ugrott, 22. Azzal az énekesnővel Barbzal, akinek a neve még lehet, hogy kevésbé ismert, pedig a hangját már több nagy EDM slágerben is hallhattuk, legutóbb Martin Garrix oldalán. Robin Schulz, Barbz és a Better Times, 22. a Top 50.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, ez pedig egy kis visszaszámlálás. Nemrég a 22. helyen játszottam Robin Schulz újdonságát Barbzal, Better Times, amit Teddy Swims Lose Control követ a 21. helyen. Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave a 20.

Hug Yourself ezután érkezett a 19. helyen. Martin Garrix-el folytatom, és ha már ő érkezik, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy a DJ Mag idén is kihozta a szokásos éves listáját, a legmenőbb DJ-k rangsorát. A top 5-öt mondanám, David Guetta, Martin Garrix, Anima, Alok, valamint a Dimitri Vegas and Like Mike. David Guetta ugye idén már 6. alkalommal lett a világ legjobb DJ-je, ezzel egyébként azt is megerősítették, hogy a pop dance crossoverek és a hatalmas fesztivál himnuszok még mindig óriási tömegeket mozgatnak meg. Martin Garrix pedig, aki többször volt már első, továbbra is stabilan tartja mögötte, David Guetta mögött az ezüstérmet. Ezt a dalt Martin Garrix Ed Sheerannel készítette közösen. Repeat It, a 18.

0: Itt a Rádió Egyen. A Top 50-ben a Sleep Tonight a 17. helyen szólt Samfeltől, Swish Disco-tól és Rehab-től. Innen megyünk tovább, 16. Ray Dalton és a Blood Running. A 15. Martin Garrix-től a Butterflies.
1: Rádió 1 Top 50, a 14.
0: A friss Rádió 1-es kedvencek közül Alex Warren-től a Fever Dream. Azt mesélte az énekes, hogy amikor a rádióban ezt a saját dalát hallja, azonnal eszébe jut a felesége és az első találkozásuk. Ugyanakkor persze tökéletesen működik ez a dal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleamelt 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
10: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Középiskolások kiállítása nyílt meg a civil közösségek házában. Súlyos erőszak történt Eger közelében. A Holnap művészei Amában címmel nyitotta meg új kiállítását az IQ.pont gimnázium. Közgazdasági nyomdaipari technikus és szakképzőiskola a civil közösségek házában, számol be róla a TV Eger riportja. A tárlatot október 23-áig tekinthetik meg az érdeklődők. Többször is bántalmazta kiskorú párját egy Eger környéki településen élő férfi, aki egy alkalommal a lány elájulásáig folytatta az erőszakot. Az Egri járás bíróság elrendelte a nagykorú férfi megelőző távolságtartását, aki 2025 márciusától állt kapcsolatban egy Eger környéki településen élő kiskorúval, majd 2026 augusztusától érettársi viszonyt létesített vele. A kapcsolat során a férfi több alkalommal bántalmazta a fiatalt, közölte dr. Kenézi Diana ügyészségi sajtószóvivő. A megelőző távoltartás elrendelését a bántalmazott kiskorú lány kérésére annak törvényes képviselője kérelmezte. Az Egri járás ügyészség az eljárásban fellépett, egyben jelzéssel élt, és gyermekvédelmi intézkedéseket kezdeményezett a gyermekjóléti szolgáltatónál. Testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak büntette miatt az Egri rendőrkapitányságon büntető eljárás van folyamatban. Az Állatok Világnapja alkalmából terápiás kutyabemutatót tartottak a gyerekeknek a Katica Tagobodában. Itt a játékos foglalkozáson a kicsik a felelős állattartás és bánásmód mellett megtanulhatták, hogy miben tud segíteni egy képzett négylábú elesett embertársainkon. Ismét várta a látogatókat a Szakmarket termelői piac a civil közösségek háza udvarán csütörtökön. A TV Eger riportja szerint a kezdeményezés 3 éve indult az Aktia Térség Fejlesztési Non-Profit Kft. A Heves megyei kormányhivatal és a Heves megyei önkormányzat szervezésében, hogy népszerűsítsék a helyi termékeket és segítsék a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most
0: Rádió
10: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Szabadi Krón Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello, Eger! Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és jó hétvégét! Október 10-e van, 10-10, és szombat, meg 2026, úgyhogy belehúztunk ebbe az őszbe. Most egy kicsit az időjárásunk is már az őszi arcát mutatja. A mikrofonnál viszont télen-nyáron Ferenc Norbert, és ősszel is, meg tavasszal is, ha még beszélhetünk egyébként ezekről az átmeneti évszakokról. Hát meglátjuk, hogy meddig lesz még 20 fok közelében az időjárásunk, erről is beszélgetünk, meg persze, ha a hétvége, akkor sok-sok kikapcsolási ajánlatom van Egerből és a környékről. Rádiózzunk együtt, pihengessünk, lazulgassunk együtt, és élvezzük a hétvégét. Jön a Daily Mix, benne az Imagine Dragons slágerével folytatjuk, itt a Bounce!

játszani tudom, Nadie Way csak igazi mai sláger megy. Van-e bármi érdekesség az utakon? A hétvégén is szokták mérni a rendőrök a sebességet. Már most már szerintem kevesebben veszik elő a sportosabb autókat, motorokat. Ez a hétvége már nem az autózásról, illetve a motorozásról szól. Hát egy picit visszavett az időjárásunk. Ennek ellenére azért figyelni kell az autósoknak, mert a Sas utcán sebességmérés van. Időszakosan torlódik a forgalom a Mátyás Király úton és a várállomásnál is. Micsoda meglepetés, én mostanában bármikor, bármelyik napszakban járok a várállomás környékén, ott mindig dugó van valamiért, úgyhogy biztos, hogy ez befolyásolja, hogy még mindig nem végeztek a 25-ös számú főút belterületi szakaszának a felújításával, tehát Vörösmarty Mihály utcán is van dugó, meg újabban a Mátyás Király úton is. Türelmet kérek az autósoktól, azért haladnak vele, előbb-utóbb elkészülnek majd. Ha bármilyen frissebb közlekedési infóval jöhet, 20-as 33 9 33 33, illetve facebook.com/radio1jeger oldalunkon. Exxon, Sarah és Misha Miller közösen érkezik az úton lévőknek, itt a Don't Leave.

8. Rádió, egy Csaki Gazi, ma is Láger, mely készülhetünk-e még csapadékra a hétvégén? Úgy néz ki, hogy igen, ráadásul holnap még legalább ennyi eshet, de a nap második felében is még jöhet csapadék utánpótlás, úgyhogy esernyő esőkabát legyen nálunk. Nagyon sokat nem fogunk napozni, meg strandolni se, szerintem. Még a mai napon ez a 20 fok körüli maximum, ez nem is rossz, de holnap már csak 14 fok lehet majd a legmelegebb órákban is csupán, úgyhogy hűvös lesz, fázni fogunk. És jövő héten azért visszamelegszik majd 20 fok körülire, de nem érjük el a 20 fokot, tehát senki ne reménykedjen, 16-17 fok, hétfőn még közepesen felhős, aztán kedden, szerdán, csütörtökön már gyengén felhős időre készülhetünk. Na hát ez tehát a folytatás, de nagyon nagy szükség van már a csapadék utánpótlásra, úgyhogy jöhet nagyobb mennyiségben az eső, ami nagyon kell a földeknek. Kellően Harris és Ali Goulding közös a szól itt a Rádió 1-en, érkezik az Outside.

Szabja Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ne felejtjük el felköszönteni azokat, akik október 10-én születtek, legalább egyszerű egyébként ezt a napot megjegyezni, hogy 10-10, illetve bárkit, akinek a mai napon van évfordulója, tehát ez is szintén egyszerű, illetve a Gedeonokat köszönhetjük a mai napon, harcos, vágó, romboló a héber eredetű név jelentése, az élet szépsége iránt fogékony, és szeret olvasni, tanulni és elmerengeni különféle dolgokon. Ha érdekli valami, akkor nagyon nagy a munkabírása, de folyamatos kihívásokra van szükség, hogy lekösse a figyelmét. Na hát, istenítesse akkor az urakat, a Gedeonokat és persze a szülinaposokat is. Gyei slágere jön most nekik itt a folytatásban.

0: Szállítom Rádió egy csaki gazimai sláger, mely tartsunk egy picike kis szünetet, mert jönnek a legfrissebb hírek, úgyhogy Szabó Gábor érkezik most a hír összefoglalójával. Vele tölthetjük a következő időszakot, aztán az előttünk álló szűk 60 percet meg velem, úgyhogy remélem, hogy visszatérnek majd, a jó zenék is itt lesznek velünk, illetve mai és holnapi programajánlatokból is csemegézünk majd. Kámrád Dala jön nem sokára! A következő órát a Be Mine-nal indítjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Helyben sütött hatalmas pizza szelet és egy Sixo együtt csak 999 forint. A Fornettiben, az Agria Parkban, a mozgó lépcsővel szemben.
4: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
5: Megnyílt 60 legújabb autószalonja. Kényelem, stílus, Citroën. A Premium Autóház Kft. Új Citroën márka kereskedése megnyílt 60-ban. Nyitási kedvezményekkel és őszi ajánlatokkal várjuk. Látogasson el hozzánk még ma. Premium Autóház Kft. 60. Az új autók új otthona. Premiumautóház.hu.
6: Szia Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
7: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
6: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
7: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
6: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
8: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Dobogós Eger a megjelent településindex szerint kétszer is levágta a nyomkövetőit és megszökött egy nő Heves megyében. Dobogós helyen végzett Eger az Egyensúly Intézet településindexén, erről a TVEKER számolt be riportjában. 2014 óta a második helyen szerepelt a város a megyeszékhelyek versenyében, idén azonban helyet cserélt Veszprémmel. Kétszer is levágta a csuklójára helyezett nyomkövető eszközt, és engedély nélkül elhagyta a számára kijelölt ingatlant egy 20 éves büntetett előletű nő Heves megyében. A vádirat szerint a nő 2025. októberében ollóval vágta le a csuklójára elhelyezett nyomkövető eszköz szíját, majd távozott otthonából. A Fizesabonyi járás bíróság emiatt rendbírsággal sújtotta. A közel 150 ezer forint értékű nyomkövetőt olyan súlyosan megrongálta, hogy az javíthatatlanná vált. A nő ezt követően új nyomkövetőt kapott, ám 3 hónappal később annak szíját is levágta, és is ismét elhagyta az ingatlant, a második eszköz szintén használhatatlanná vált. A vádirat szerint a nő 2025 végén felment családi házuk emeleti szobájába, ahol testvére és annak élettársa lakott, innen tulajdonított el egy laptopot, melyet később értékesített. A számítógépet egy jóhiszemű vásárló vette meg, aki nem tudott annak bűncselekményből származó eredetéről. Amikor ez kiderült számára, önként adta vissza a laptopot a vádlott testvérének. A lopással okozott kár mintegy 150 ezer forint volt. A Fizesabonyi járás ügyészség folytatólagosan elkövetett rongálás fogolyszökés vétsége, valamint kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat a nővel szemben, aki az eljárás során letartóztatásba került. Az ügyészség arra az esetre, ha vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét, 2 év szabadságvesztés és 2 év közügyektől eltiltás kiszabását intézményozta. A vádhatóság emellett azt is kérte, hogy a bíróság kötelezze a nőt a megrongált nyomkövető eszközök értékének megfelelő kártérítésére.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

Szalikron Rádió, egy Csak igazi mai sláger, mely egy szép délutánt kívánok mindenkinek, és jó pihenést így a hétvége elején, szombat van és délután. Hát remélem, hogy ez a kedvünket is azért jó irányba mozdítja el. Itt vagyok még ebben az órában a mikrofonnál, és kikapcsolódási ajánlatokat hozok majd Egerből és a környékről, mai, illetve közelgő programajánlataim is vannak. Ha pedig van bármi info az utakról, azt továbbra is szívesen fogadom. 20-as 33 933 33-as vagy facebook.com/radio1eger oldalunkra is írhatnak. És a jó zenék is itt lesznek velünk, most például a Jonas Brothers-zel megyünk tovább.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Szalikron Rádió, egy Csaki Gazimai sláger megy. Van két mai programajánlatom, az egyik az Agria Parkban nyílt egy kiállítás, ami egész hónapban látogatható. 12 életkiállítás Dócs Diana képzőművész festményeiből és tűzzománc alkotásaiból nyílik önálló kiállítás az Agria Park galériában. Este pedig egy színházi előadása Gárdonyi Géza Színházban 19 órától a Quo Vadis láthatják majd. Jó szórakozást kívánok a mai programokhoz, és nem sokára hozom a holnapiakat. Előtte pedig Rihanna slágerével megyünk tovább.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Sonic Rádió egy csak igazi mai sláger, mert nézzük akkor a holnapi programokat, a napfölgy borászat van, Yoga Brunch lesz majd délelőtt 9 órától, Mini Market az Agria Parkban, Baba Mama Design Vásár, ez délelőtt 10 órakor kezdődik, a Bródi Sándor könyvtárban növény és magbőrze csere lehetőséggel, fenntarthatósági programokkal és családi kísérő programokkal, délelőtt 10 órakor kezdődik ez a program, a Bartakovics Béla közösségi házban pedig egy zenés interaktív bábjátékot láthatnak majd, az elsősorban a kicsiknek szól, a Bogyó és Babócát, ez délután

Szabik Rádió, egy Csaki Kazimai sláger megy. További nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Én lassan, de biztosan azért most átadom a terepet Kis Mártinak. Ő érkezik majd a mikrofonhoz, úgyhogy vele rádiózhatnak a folytatásban. De én sem megyek nagyon messzire, hiszen a hétvége második napjának is együtt tölthetjük majd egy pár órácskáját. Délben érkezem, úgyhogy akkor is hozom az igazi mai slágereket és a sok-sok helyi információt Egerből és a környékről. Most pedig este 6-ig, ha bármival jelezhetik, 20-33-9-33-33-as SMS Viber számunkon is írhat, vagy a facebook.com/radio1eger oldalunkra. És jöjjön egy igazi mai sláger, amivel további szép szombat délutánt és nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek. Itt van Dua Lipa dala, jön a Break My Heart, Hello Eger!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes, érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milsani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Reklámot hallottak.
6: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Születésnapokra, céges rendezvényekre, ünnepi alkalmakra a megoldás Ornetti. Rendelj a 0670 310 00 30-as telefonszámon.
8: Az OTP Bank tájékoztatja ügyfeleit, hogy az Agria Parkban lévő bankfiókunk felújítása befejeződött. 2026. október 7-től megújult és modern környezetben várjuk ügyfeleinket korszerű banki szolgáltatásokkal, innovatív eszközökkel és személyes pénzügyi tanácsadással. A ki- és befizető bankautomatáink rendelkezésre állnak a bankfiók mellett. Szolgáltatásaink kapcsán továbbra is keresse bizalommal az OTP Bank munkatársait.
6: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
9: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió

csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti. Október 10-e van szombat, és hát, hogyha valaki szeret köszöngetni az évszakoknak, akkor ma érdemes kiírni, hogy hello ősz, mert hogy abszolút megérkezik a lehűlés az esővel együtt, és hát ebben az órában is szólnak az igazi mai slágerek, az aktuális kedvencek között Alex Warren nem sokára, elhozom Lloyd dalát, és Rádió 1-es DJ-ket is természetesen. A közvetlen folytatásban például Regál Lilit, ez a Heal Me.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerint.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Loi Golden Summer. Hogyha valaki Németországban jár a napokban, és kifolyik a rádióból ez a zene, jól észleli, mert ugye ez jelenleg a második legjátszottabb rádiós dal Loi hazájában, ugye egy német Z-generációs előadó, és nálunk is nagyon nagy menetben van. David Puente ezzel közösen készítette el a Golden Summert.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puente.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ami jön nem sokára, az egy vidám olasz house zene, a Tech House szakember. Még hogy nincs szakember, Alex Genji érkezik, akinek a zenéit évek óta olyan sztár DJ-k pörgették már, mint Pete Tong, Sasha, John Digweed, Bambolé, ez jön nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most Amerika egyik kedvence, Alex Warren, aki a nehéz gyerekkora után most gyakorlatilag a gyerekkori álmait sorra valóra váltja, a héten Jimmy Fallon show műsorában vendégeskedett. Őt hozom, ez a Fever Dream.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Október 10-e van szombat, és ma van világszerte az Ölej meg egy dobost világnap. Nem tudom, hogy tudtunk erről, mennyire köztudott Rádió 1-esek. Szóval, ha van az ismeretségi körünkben egy dobos, egyszer csak menjünk oda hozzá, és mint egy szíves bocs, öleljük meg őt. Az életre hívója azzal magyarázzák ezt a napot, hogy a különböző bandák dobosai indokolatlanul a háttérben vannak. Na, és hogyha valaki tud dobolni, akkor gyakorolhat egy kicsit ezen a dalon nem sokára. Hozom Lloyd!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Orvosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kékszőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
4: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
3: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
5: A harc, hát legyen harc!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
6: Bogytán az időt.
3: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
0: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
7: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: 45 centis pizzák több ízben a Populist pizzában. Rendelj személyes átvétellel a 0670-310-0030-as számon.
9: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
10: facebook.com/Rádió 1 Eger.
11: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió 1 Eger.hu.

0: akkor rádió egy.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a rádió egyen.
2: Késsel rendezte a vitát őrizetben egy Bükszent Erzsébeti férfi. Egységben alakult ki vita egy 28 és egy 27 éves férfi között, mely dulakodásig fajult. Olvasható a police.hu weboldalon. A 27 éves férfi késsel szúrta meg a másikat, majd ezt követően a sértettől megszerzett autóval elmenekült a helyszínről. Az autóval később Lőrinciben hajtott árokba, majd a járművet hátrahagyva gyalogosan menekült tovább. A 60-i rendőrkapitányság és az Egri rendőrkapitányság pétervásárai rendőrőrének munkatársai megkezdték a férfi felkutatását, melynek eredményeként október 6-án a Heves megyei rendőrfőkapitányság közterület támogató alosztályának munkatársai otthonában fogták el. A nyomozók rablás büntettének elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki a Bükszent Erzsébeti férfit, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A Füzesabonyi járás ügyészség vádirata szerint egy füzesabonyi szociális intézmény ellátottja 2026 májusában ököllel ütötte arcon az egyik ápolóját. A vádlott azért lett dühös, mert az ápoló az intézmény rendjét zavaró magatartása miatt felszólította a házi rend betartására. A sértett az ütés elől elhajolt, így a jobb kulcscsontját érte. A bántalmazás következtében a sértett nem szenvedett sérülést. A járás ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt szabadságvesztés kiszabására és közügyektől eltiltásra tett indítványt a büntetett előéletű vádlottal szemben. A Hevesi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya október 1-én több rendbeli lopás büntete miatt indított eljárást egy tarnazsadányi lakos ellen, olvasható a police.hu weboldalon. A 18 éves fiatalt azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy az elmúlt egy hónapban több helyi ingatlanba és melléképületbe is betört, és azokból radiátort, mosógépet, fúrót, szivattyút, illetve egyéb használati tárgyakat vitt el. A rendőröknek sikerült azonosítania, majd el is fognia az elkövetőt, aki kihallgatásán beismerte tetteit, valamint előkerült több lopott érték is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Micsoda hang, Sam Smith, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Csörgünk, úgyhogy ezt most felveszem. Rádió Egy, tessék, hello!
1: Szia, Nóra vagyok. Én szeretnék a több 500-as listával szavazni, hogyha lehetséges most.
0: Hát persze!
1: Tóth Abigail és Accent közös dalára szavaznék, a Sugar Daddy-re. Azért át közel ez a szám hozzám, mivel ezzel nyertem életem első Rádió Egyes nyereményét, a szülinapi partira szólt.
0: Tényleg?
1: Ez a igen.
0: Ez egyébként olyan jó, igen, hogy tudod mihez kötni a dalt.
1: Így van.
0: Valószínűleg tudat alatt így a fejünkben minden egyes dalt kötünk egy valamilyen érzelemhez, de akkor ezt meg is tudod így konkrétan.
1: Igen, hát az egy nagyon nagy élmény volt, amikor sikerült 10-ként telefonálnom.
0: Felírtam a listára, és az a fantasztikus hírem, hogy ezzel megyünk most tovább.
1: Nem mondok. Köszönöm szépen, Márti, és nagyon szép hétvégét neked.
0: Neked is, szia!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerben, és csörgünk, csak nem egy újabb Top 500 box, halló?
1: István vagyok, szeretnék szavazni.
0: Ó, de jó, figyelek István.
1: Mondjuk lenne egy-két ötletem, először lenne egy Robert Miles, Children. Mondjuk aztán lehetne egy olyasmi, hogy mondjuk Michael Jackson, Billie Jean.
0: Ó, au! De nem fogom mindegyiket elimitálni.
1: Na jó, na hallgatjuk.
0: Ennyi volt a bennem élő Jackson, mi legyen még?
1: Hát mondjuk lehetne egy Tiesto, Adagio. Szerintem az egyik legjobb zenéje, azóta se hallottam igazán jobban.
0: Hát igen, amikor a trance nagyon nagyot ment. Bár ugye most Tiesto visszakanyarodott ehhez a hangzásához. Hát ez három nagyon különböző korszak, három nagyon különböző zenei stílus. Veled sem nagyon tud mit kezdeni az algoritmus, ugye, amikor a playlisteket kell ajánlani.
1: De az igazság, hogy én minden edő vagyok. Tehát én mindent meghallgatok, csak nem szeretem, ha mindenből, mit tudom én, egy húzamba 20-30 egymás után.
0: Na de itt azért vagy velünk a Rádió 1-e, mert készhez kapod a tutit, nem kell válogatnod itt az algoritmus választékával. Köszi szépen, mind a három voksot felírtam, nagyon jók.
1: Jó, köszi.
0: Szia!
1: Hello, hello, szia!
0: Hamarosan összeáll Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és miközben szól Dua Lipa dala, Lizi elküldte a top 500 voksait. Sziasztok, kettőre is szavaznék, az egyik Offenbach és a Kacsi, a másik pedig Fritz Kalkbrennertől, a Back Home. Nagyon szeretjük. És egyébként többször is találkoztunk már vele a top 500-as listánkon. Hamarosan újra elindítjuk Magyarország leggrandiózusabb slágerlistáját, top 500 kukacradio1.hu, vagy a forró drót 0620 311 111, akár ebben a pillanatban is jöhetnek a voksok. Én pedig ebben a pillanatban Sam Felt és a Switch Disco közösét indítom. A Sleep Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első Amerikában, elalenglés a Choosing Texas hatozott nagyon

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy igazán belevaló csaj, Bibi Rexa és a New Religion, a Faithless-tek közös dal. Nem olyan rég, Bibi Rexa elárulta, hogy egyrészt még mindig társat keres, nagyon őszintén szokott a magánéletéről beszélni, és azt is elárult egy podcast műsorban, hogy nem kell, hogy a srác 10-ből 10-es legyen, egy 6-os 7-essel is beéri. Mondjuk ezt a sorszámozást sosem értettem, mert annyira szubjektív, hogy kinek mi a 6-os 7-es, na mindegy. Tehát ő egy olyan társat keres, aki a legjobb barátja is lesz majd. Bibi, jó az irány, bátorítalak. Szóval valaki érzi magában a cheat, Bibi Rexa társat keres még mindig. New Religion, eztnek hozom mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vállalkozók, figyelem! A Premium Autóház Kft. Új autószalonjában 60-ban már a Fiat Professional, a Peugeot és a Citroen kis haszongépjárművek teljes választéka is elérhető. Kedvező finanszírozási konstrukciókkal, nyitási akciókkal és személyre szabott ajánlatokkal várjuk. Premium Autóház Kft. 60. Az üzlet biztos partnere. További részletek www.premiumautohaz.hu.
4: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az ExCobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564-100-as számon, vagy a facebook.com/ExCobra Monitoring oldalon.
5: Éhes vagy? Pizza minden alkalomra a Populistból. Keres a Bolton és a Foodorán.
6: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
7: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
6: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
7: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
6: A Rádió 1-en. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
7: Á, de én nem értek ehhez.
6: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió 1-es csaj.
7: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
8: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió 1-en, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
9: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
10: Alfa Echo Bravo!
1: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
10: Ahol!

0: Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.
4: Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: van.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is ezt garantálom. A mikrofonnál délután 5-ig Kismerti, 5 órakor toppa majd be egy könnyed Ali Hop kíséretében Kuki a francia Muki, aki 2 órán át mixel, majd élő kívánság műsor is lesz. 8-tól diszkosít, aztán World is my Radio Show. Most pedig Ray Dalton, akinek volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na jó van, alakul már ez a bekuckózós őszi októberi idő, úgy látom. Judittól kaptam egy Viber üzenetet, a Badacsonyban van a csajokkal, így fogalmazott, borfesztiválon, és kávéznak éppen egy fedett teraszon, miközben csepereg az eső. Ez egy nagyon romantikusan hangzik, úgyhogy a kávézáshoz egy sztár vendéget is hozok nektek, lányok. Sabrina Carpentert, ő szolgálja fel az espresszót, aztán érkezik majd nem sokára Cookie, a francia Muki, Before Party Show-val 7 órakor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Csörög a telefon, biztos vagyok benne, hogy egy újabb top 500 voksot kapunk, úgyhogy gyorsan felveszem. Rádió 1, tessék, hello!
1: Szia Márti, Magdi vagyok.
0: Hello Magdi!
1: És erre a számra szeretnék szavazni. Csak magyarul tudom a címét, és az előadóját nem tudom. Eső cseppek, emlékszel arra a számra?
0: Raindrops? Raindrops,
1: na, még akkor arra is szavazok.
0: Ja, rainfalls, majdnem. Arra gondolsz?

csak igazi mai sláger, mert 9 perccel járunk 5 óra előtt. Gyors pillantást még az SMS falra, itt van velünk Éva. Szia Márti, te mikor pihensz? Reggel is hallottalak, meg most is. Színvonalas a műsor, sok siker továbbra is. Éva, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Hát most például pihenni fogok, mert jön Kuki, a francia Muki, aki 2 órán át mixál majd, bizony. Aztán élő kívánság műsor is lesz, 8 órától diszkósít, 9-től pedig World is my radio show. Továbbra is jöhetnek a Top 500 voksok e-mailben, SMS-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
8: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
0: Reklámot hallottak.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Global Plant hozza ki a legtöbbet kertjéből. Árnyékot szeretne jövő nyárra, több virágot, saját gyümölcsöt. Ne csak tervezze, ültessen most! Gyümölcs és díszfák, évelők, virágzó cserjék és örökzöldek várják az őszi szezonban is. Őszi dísznövény akció a Global Plantnél. Részletek globalplantgarden.hu.
10: Akciós ajánlatok a Populist Pizzában. Gazdag feltétekkel és alacsony árakkal várunk személyesen az Agria Park földszintjén. Rendelj a Bolton és a Foodorán.
11: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
12: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk? Pedig felraktam a Facebookra.
11: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
12: Neked meg hogy megy az étterem?
11: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
12: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
11: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
12: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
13: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdeste is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen vagy a 410-450-es telefonszámon.
2: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
14: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is

0: Rockstarral. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
0: facebook.com/Rádió 1 Eger. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpánál, odaulok a másik autóba.
3: Jó, tudom, szefolt. De Juli, te egy másik univerzum vagy. És imádom, hogy ilyen vagy. Tök jó. Tehát ez az égen, te semmi bajom nincs. Juli, te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
4: Közép. Van ilyen is.
3: Húha!
5: Ez az ország.
3: Jó!
5: Gyerünk, Laci!
3: Gyerünk, Laci! Ez az ország.
5: Én nem tudom, hogy
3: igen, Anna Wekerlén vagy hol vagy? Te melyikben vagy?
6: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. De nem érdekel, hogy mit kapok, én mosolygok. Ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
3: Jó, irány, Wekerle. Megkérdezik, gyerekek, ezek ez mondom, hogy valami termesztenek. Tökre adom. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első két órában mixelek nektek az igazi májslágereket. Megszakítás nélkül bulizunk, nagyon citálágyó egy ilyen, tudjatok nagyon jól. Minden nap 17 óratől mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Rögtön érkezik az orosz DJ, Alex Kenji, Bambalé. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy szuper szórakozást, italágyó egy ilyen, hangjöre maximálisan, hogy szóljon.

címe Rain, azaz eső. És úgy tűnik, hogy hát nézem az időjárást, jön az eső itt Magyarországon, már mondjuk nem baj, mert nagyon-nagyon száraz a földön. Szóval, hölgyeim és uraim, fogjátok sok szeretettel itt a rádió egyen, a legújabb Fischer, és eszem címe Rain, óriási sláger, óriási muzsika, hangjöre maximálisan, és tessék érvezni. Cookie, adj neked a tempót itt a rádió egyen!

Gyuri ember, aki tessék kapaszkodni, hatodszor lett az number one DJ a világon. Bizony, hatszor ő a number one DJ, Monsieur David Guetta, és ott van mellette Kid Cudi. Egy picit nosztalgiázunk, érkezik Memories, ez pont jó Memories, azaz, hát múlt idő, igen, nosztalgia, stb. Ez jó lesz? Ha?

0: Ez itt a Rádió Egy, ahol sok igazi ma is legyen egy Purple Disco Machine volt hallható és Something on My Mind. Hamarosan folytatódik a Before Party show, lennök fiúk egészen 19 óraig. Még egy órán keresztül mixelek nektek az igazi ma is legyeneket, és kivel telekozunk hamarosan, azt is mondom, Sam Feld, és a szám címe Heart Like Mine. Oké? Oké!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Reggelizz a Fornettiben az Agria Parkban. Kóstold meg újdonságainkat. Minden hónapban páros akciók. Keresd minket az Agria Park földszintjén a mozgó lépcsővel szemben.

0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Középiskolások kiállítása nyílt meg a civil közösségek házában, súlyos erőszak történt Eger közelében. A Holnap művészei Amában címmel nyitotta meg új kiállítását az IQ.pont gimnázium. Közgazdasági nyomdaipari technikus és szakképzőiskola a civil közösségek házában, számol be róla a TV Eger riportja. A tárlatot október 23-áig tekinthetik meg az érdeklődők. Többször is bántalmazta kiskorú párját egy Eger környéki településen élő férfi, aki egy alkalommal a lány elájulásáig folytatta az erőszakot. Az Egri járás bíróság elrendelte a nagykorú férfi megelőző távolságtartását, aki 2025 márciusától állt kapcsolatban egy Eger környéki településen élő kiskorúval, majd 2026 augusztusától érettársi viszonyt létesített vele. A kapcsolat során a férfi több alkalommal bántalmazta a fiatalt, közölte dr. Kenézi Diana ügyészségi sajtószóvivő. A megelőző távoltartás elrendelését a bántalmazott kiskorú lány kérésére annak törvényes képviselője kérelmezte. Az Egri járás ügyészség az eljárásban fellépett, egyben jelzéssel élt, és gyermekvédelmi intézkedéseket kezdeményezett a gyermekjóléti szolgáltatónál. Testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak büntette miatt az Egri rendőrkapitányságon büntető eljárás van folyamatban. Az állatok világnapi alkalmából terápiás kutya bemutatót tartottak a gyerekeknek a Katica tagobodában. Itt a játékos foglalkozáson a kicsik a felelős állattartás és bánásmód mellett megtanulhatták, hogy miben tud segíteni egy képzett négylábú elesett embertársainkon. Ismét várta a látogatókat a Szakmarket termelői piaca civil közösségek háza udvarán csütörtökön. A TV Eger riportja szerint a kezdeményezés 3 éve indult, az Aktia Térségfejlesztési Non-Profit Kft. A Heves megyei kormányhivatal és a Heves megyei önkormányzat szervezésében, hogy népszerűsítsék a helyi termékeket és segítsék a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

slágerhit arányolgyen, sőt, egész világszerten. Na jó, érkezik most még egy világsztárának, fiúk. Nem én, Ed Sheeranről van szó, és a szám címe Azizam. De ez egy jó remix. Ez nem az eredeti, ez egy remix, és szerintem nagyon jól sikerült. És ki csinálta, azt is elmondom. Funk Joy. Igen, Funk Joy. Azizam, Ed Sheeran, itt a Rádió Egyen, 19 óraig mixelek nektek az igazi más slágereket. Még egyszer hangsúlyozom, jó helyen vagytok itt a Rádió Egyen.

Hát igen, mikor szerelmesek vagyunk, tínédzserként, nem nagyon akarunk hazamenni, inkább maradnak a barátnővel vagy barátjával, ugye? Ez volt a szám címe, hogy Don't Wanna Go Home, Medusa. Medusa, de szeretjük. Hát akik ennek most, szeretünk is őket, nem? Offenbach, aranyosak, egy francia DJ párról van szó. A szám címe Overdrive. Ez egy kis feldolgozás, valamikor régen Kim Wilde énekeltek, Kolumbia, jól emlékszem, és hát kicsit elcsíptek a melódia, megváltoztatták a szöveg, és jó sikerült! Hát mit kell kötekenni? Nem kell! Nagyon jó minden! Jöjjön akkor Offenbach, Overdrive! 19 óraig, Mix

0: sokan remixelek tovább az igazi ma is legeleket, és jön Ampere of the Sun, Blond is elég üt, Walking on a Dream, maradatok velem, itt a Rádió Egyen, jó helyen vagytok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Me Walking on a Dream, Blondish Remix. Blondish itt volt nemrég, szombaton itt a stúdióban mixelni élőben egy órán keresztül az ő kis szetet, és tanultunk belőle. Komolyat, saj, nagyon komoly. Allé, lelökjük, még egyszer mondom, 19 óraig mixelek, bulizunk egy nagyot, jönnek a Up of the Sun, Walking on a Dream itt a Rádió 1-en.

Élő kívánság műsor, jó? Oké. Mindent tudok rólunk, érkezik most a legújabb dalunk Kanál együtt. Igen, azaz Cookie és Kanál, Cookie én, Kanál jó barát nekem. És a szem címe Fire, sokan kérdezik ki az énekesnő, én mondom Alexia. Ennyi, jó, mindent tudok. Jön akkor a kis produkciók, igen, Fire az a szem címe. És ha esetleg teszik ezt a zene nektek, akkor amikor itt van a kívánság műsor a rádióban, nyugodtan lehet kérni ezt a dalt, jó? Nekünk jól esne. Allé, jön akkor Cookie Kanál együtt, Fire, fogjatok sok szeretettel a legújabb dalunk itt a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kérsz fekete virslit?
2: Nagyon szellemes, olyan nincs.
1: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
2: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
1: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
2: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
7: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a JUSK.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
8: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Megnyílt 60 legújabb autószalonja. Peugeot rajongók, itt az idő. A Prémium Autóház Kft. Új Peugeot autószalonja megnyitott 60-ban. Most nyitási akciókkal és különleges ajánlatokkal várjuk. Találja meg új Peugeotját még ma. Prémium Autóház Kft. 60. Az új autók új otthona. Prémiumautóház.hu.
10: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agentor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agentor.eu oldalon.
8: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
11: This is the World is Mine Radio Show.
8: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, a kívánságműsor elkezdődött. Itt van a mai első telefonaló. Halló, halló.
2: Kukuk irányzajok.
1: Na mi újság?
2: Minden nagyszerű. Most már vagyunk bele az estébe, de...
1: Hát de nem. Buli lesz?
2: Buli lesz, persze, hogy buli lesz.
1: Helyes.
2: Minden szombat este oda kell menni, nem?
1: Hát nem, ahol vagyok, plene. Jó van. Na, kivel mész bulizni? Barátaiddal, vagy nem tudom?
2: Barátaimmal.
1: Fiús buli?
2: Fiatal az ember barátaival. Egy fiú buli lesz, aztán hátra a végén lányoknál is.
1: Kívánom neked!
2: Szóval
1: egy kis csajozós este, ugye? Úgy érzem.
2: Igen, majd megmeditálom a telefonszámot, aztán kérnek, hogy ha valaki
1: kérdezik,
2: akkor adják, padd meg neki. Lányok, de csak lányok nagy.
1: Jó van, oké. Na mit szeretnéd kérni?
2: Hát a legújabb regálindú számot. Ha már számodat nem lehet kérni a rádióba, akkor mindenképpen, ha már lányokról beszélünk, akkor legyen egy magyar DJ lány.
1: De lehet kérni az indárom, de most mentem X-ben nem rég, és érzem, hogy a regálindúbe jön neked.
2: Meg persze, a kis kék hajával nagyon aranyos.
1: Jó. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Küldöm minden single lánynak.
1: Igen.
2: Meg aki szereti.
1: Oké. Rendben, csajózós, köszönöm szépen, a telefonáltál. Jó bulizás estére, jó?
2: Neked is, reggel is.
1: Köszi, ciao. Érkezik Regen Lili nálunk, a legújabb dal tőle, a szám címe Heal Me.
3: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óraig, lányok, fiúk, kicsit visszahangzik a hangon, nem tudom miért, lehetséges, hogy ki vagyunk kogosítva, mindjárt kiderül, haló.
2: Sziasztok, Zsófi vagyok.
1: Szia, Zsófi, de jó kedved van, hallom a hangod, hogy jó, páf, tis, pis, páf, püf. Jó, rossz kedved van, mi van?
2: Na, jó kedvem van, minden
1: oké. Na, jó van, oké, jó ezt hallani. Viszont el kell mondjam valamit neked, gratulálok, mert jó az ízlésed.
2: Ma. Hát kér... Jó, az anányit kértem.
1: Hát igen, az a Robin Schulz, amit kértél tőlem, a szám címe Better Times, ez valahol elképesztő.
2: Ja,
1: das ist gut, ja, most már beszélünk németül, ja, ach, ich bin Cookie, ja, das ist zusammen, ja, Radio 1. Szabatúni kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, mindenkinek, aki szereti.
1: Azt az a Juhasz Gergely kedvenc mondatot, tudod, mit szokott cseri, mikor valaki ezt mondja? Leteszi.
2: Ez van.
1: Jó van, oké. Jó volt veled beszélni, vigyázz magadra, és kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Köszönjük neked is.
1: Hello, érkezik Robin Schulz nálunk, a szám címe Better Times.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a kor

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Évásány műsor, 20 óra ég, mindjárt vége, de van még egy telefonaló. Halló, halló?
3: Szia, Miki vagyok, és szeretnék küldeni egy számot.
2: Na, először, hogy vagy?
3: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Minden szupi.
2: Minden szupi, jó. Melyik dal gondoltad?
3: A legújabb blondis számot szeretnék küldeni.
2: Ez nagyon jó. És kinek szeretnéd küldeni?
3: A legeslegjobb barátnőmnek, aki most töltötte a 42. születésnapját, Orsinak.
2: Ó, boldog születésnapot kívánunk neki, mert nagyon fiatal. Nagyon fiatal. Én nem szeretem, mikor az emberek azt mondják, hogy 40 éves múltál, vagy 50 éves múltál, akkor már vége. Adjunk már. Ez már 100 évvel ezelőtt voltál egy ilyen, most már fiatalok maradunk, 80 évesig. Ez a minimum.
3: Így van, a
2: 40
3: az új
2: 30. Így van. Jó van, akkor még egyszer boldog születésnapot kívánok neki, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
3: Én is köszönöm szépen, további szép estét.
2: Köszönöm, ciao,
3: szia.
2: Érkezik elő újabb blond is nálunk tényleg, és Isten is még egyszer mondom, itt volt élőben mixelni az egyik szombaton, 6 és 7 között, és óriási bulit csapant, ő blond is, és ezen címe Lovers on the Dance Floor. Blond is, itt vagy velem?
4: Hi, this is Blondish, and you're listening to Cookie.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, fiúk, ne menjetek sehova, érkezik a diszkosi csapat, utána Juhász Geri, és mi holnap újra telekozunk 17 órakor itt a Rádió Egyen, vagy ma este személyesen Szolnokon, jó? Búcsúzom Lady Gagával, Paparazzi Cookie voltam, legyetek jók, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
2: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
1: Mondtam.
2: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
1: Fresh Body sosem hibázik.
2: Akkor veszünk mi is egyet?
1: Úgy érted, még egyet?
2: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
8: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Várunk minden nap 7:30-tól a Fornettiben az Agria Parkban. Fornetti termékek, hatalmas helyben sütött pizzaszeletek, hotdog, kürtös kalács, kávé. Minden egy helyen, hogy jól induljon a napod. Keresd minket az Agria Park földszintjén, a mozgó lépcsővel szemben.
10: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
11: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
10: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
11: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
10: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
11: Á, de én nem értek ehhez.
10: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
11: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom. Is.
12: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpánál, odaúlok a másik autó
14: mellé. Jó, tudom, Szefort. De jó, Juli, de te egy másik univerzum vagy. És imádom, hogy ilyen vagy. Tök jó. Tehát ez az égette semmi bajom. És Juli, te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
15: Közép. Van ilyen is.
14: Húha!
16: Ez az ország.
14: Jó!
16: Gyerünk, Laci!
14: Ez az ország.
16: Juli, nem tudom, hogy...
14: Igen, Anna Vekerlén vagy hol vagy? Te melyikben vagy?
13: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. De nem érdekel, hogy mit kapok, én mosolygok. Ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
14: Jó irány, Vekerle. Gyerekek, ezek mondom, hogy valamit termesztenek. Tökre adom. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó?
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a radio1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
18: Disco.
19: Disco Shit. Disco Shit.
20: A Rádió Egyen DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
21: Szevasztok,
15: szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy és indul a Diszkos Hit Radio Show, Bárány Attilával, Hanvai PG-vel és a játszoknál velem DJ Juniorral.
21: Ladies and gentlemen, my dame and herman, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagyon jó a publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
15: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, Demecsernek köszönöm, budapesti a hajógyári klasszik, illetve a Csibészek VS Personal Jesus felkészül Balatonmárafürdőn.
21: Indítsuk az estét az ausztrál pszichedelikus pop-rock, de pörög a nyelvem. Együttes a Tanami Impala lemezével, a Dracula DJ Junior remixével kívánok mindenkinek. Nagyon kellemes rádiózást!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hambai Pícsi.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között a Gedeonok, Bendegúzok, Dánielek, Gedék, Gidák és Samuk, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kami Márton, Jantek Tamás, Roskó Morian gimnáziumi osztálytársam, Velő Norbi és Széki Gabriella. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: November 7-én Budapesten Made in Italy Party, a részletek a rajongói oldalon kim vannak, és ennek fényében most pörgetek egy igazi olasz, hogyha az angyalok énekelni tudnának, akkor tényleg olyan hangjuk lenne szerintem, mint Andrea Bocellinek. Ő jön a folytatásban a Caruso, DJ Junior remixével megy tovább a diszkosi Radio Show.

0: Rádió Egyen, az igazi mai slágereket ma DJ Junior pörgeti, mellette a stúdióban Hanvai PG és Bárány Attila.
1: Ma este három helyszínen várok mindenkit sok-sok szeretettel, méghozzá Gyöngyösön, utána Bátaszéken és a fővárosban és a budapesti rezidenciámon, ahol nagyon csajos deep house zenéket fogok pörgetni.
2: Jugel itt volt Magyarországon és sok jó dalt játszott egyébként a szettjében. Mondjuk ez a Jamaican, ez az egyik legnagyobb slágere, de ettől függetlenül én ezt nem tudtam sokáig játszani, mert annyira össze-vissza darabolt egyébként a dal, és erről beszéltünk, hogy nem pontosan körökre jön ki bizonyos rész, úgyhogy csináltam belőle egy új DJ Junior remixet. Ez 100 szóltóval közös Jugel, a Jamaican DJ Juniorban a Disco Shitben.

0: 100% tisztaságú magas VPN tartalma adrén színőle Disco Csita Rádió egyen Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, Sölem DJ Juniorral, és október 24-én Békés Csabán találkozunk.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy a nagy színpadon fogunk játszani, ugyebár a Mannagum Laude után. Pont ma 22-15-kor egy tudta, hogy én már korábban lemegyek, mert szeretem ezt a fesztivált. Békés Csabán jó fajta kóbászok vannak, és nagyon be fogok lakmározni.
2: Én meg azért megyek le korán, mert különben nem érek oda Sződre, úgyhogy biztos, hogy a legelsőbb között ott leszek már. Alig várom, hogy a Mannagum Laude színpadra lépjen, aztán utána, hogy lelépjen, és akkor utána, hogy föllépek. Szóval nagyjából ez lesz.
0: Egyébként én csináltam még anno a Mannagum Laude-nek valami remixet, elő kéne vennem, de tényleg egy hivatalos megrendelés volt még a fiúktól. Most viszont megyünk tovább nem velük, hanem ezúttal egy Oliver Heldens dalal, amit Kreider és a Young Punks készített el. Ez egy régi, ha jól tudom, Freeze dal, de azelőtt is volt már valami, AIOU. DJ Junior van a diszkosítban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Az október 24-i fellépésünkkel kapcsolatosan beszélgettünk már pár perccel ezelőtt is, hogy a Magna Cum Laude zenekar játszik előttünk, mire mondta Junior, hogy felkérték egy hivatalos remixet. Hát én nem hivatalosat csináltam a vidéki Sanzonból még hozzá 2020-ban, vagyis 6 évvel ezelőtt. Ezt most nem fogom lejátszani majd, mert ezt hülye venni ki magát, hogy utánuk még egy kis Magna Cum Laude, de lesz, ami lesz, gyerekek. Mondjuk Bánat utca, a fiúk nagy örömére.
2: Egy ilyen remix turném egyébként annó régen, és ott játszottam ezeket a magyar remixeket, jó néhányat készítettem akkoriban, kim van egyébként a YouTube csatornámon, meg tudjátok nézni, most viszont megyünk tovább, ez is kim van, csak ez már nemzetközi. Francia, Julien Jebel és az Air Conditionnel érkezik DJ Juniorban a Disco Sheetben.

0: itt a vége, fussam élő hölgyek és urak, a diszkocsi csapata búcsúzik mára. Én azzal, hogy ma este korán fogok játszani a Hajógyári Klasszikon Budapesten, és aztán megyek Balatonmárja fürdőre, hogy 2026-ban utoljára szórakoztassam ott az egybegyűlteket, a Personal Jesus vs. Csibészek partin, ahol Szecsei Attilát váltom majd a helyszínen. Én Bárány Attila voltam, további jó szórakozás, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai Pizsi voltam, köszönöm a követéseket az összes social media felületeimen, a saját utcaim miatt írjatok nekem e-mailt a Hambai Pizsi kukat, hambaipizsi.hu-ra. Ma este pedig Gyöngyösön, Bátaszéken és itt a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel, jófajta kis house-zenékkel. Szavaztok!
2: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt mivel szombat volt, ma kikerült Andrea Bocelli Caruso DJ Junior remixe a YouTube csatornámra, minden egyéb elérhető itt, úgyhogy nézzetek meg, amiket ma játszottam, illetve a remixek, amelyeket nyáron készítettem, a Facebook csatornámon szintén elérhető, a rajongói oldalamon megosztottam, ne felejtsétek el, november 7 Budapest, Made in Italy Party, Rosalia Björker és Yves Tumor közösével a Bergen DJ Junior remixeivel intünk mindenkinek pár, természetesen holnap este 8-kor a hét utolsó napján is jövünk, szavaztok!

0: Orsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítjuk a szombati különkiadásunkat. 4 órányi mix vár rátok innentől, rengeteg újdonsággal a lemezjátszóknál, innentől a Loving Arms. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, pörgessük fel a World is Mine Radio Show első óráját, nem is akármilyen zenével és dallal kezdek. Hypatontól az Out My Head, maradjatok itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: mögött jön az egyik saját zenéd, amit külföldön is játszanak a rádiók, ugye?
1: Igen, Európában több országban is játszak, többek között Németországban, Lengyelországban. Nagyon jó visszajelzések érkeztek, úgyhogy hát nem is kell sokáig várni már a következő dalig, amit Bekával közösen készítek, de addig is menjünk tovább a legújabb Lovingham-szal, ami Lost in a Dream, Teoma Lambada feldolgozása. Úgyhogy hallgassátok szombat éjszaka, úgyhogy pörögjünk rá a ma estére. Maradjatok itt a Rádió 1-en, a Wordsman Radio Show-ban.

0: utolsóban a rádió egyen a Loving Arms lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Hát egy Grammy díjas csávóval menjünk tovább, egy francia DJ-vel. Úgy hívják őt, hogy Google. Azt hittem, hogy lecsapsz alá, hogy Cookie.
0: Grammy-t a Cookie-nak?
1: Igen, igen, igen. Hát Google is majdnem olyan jó, mint a mi Cookie-nk, úgyhogy Google-el megyünk tovább, és a Shine következik tőle itt a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

0: Külön kiadásunkat szokás szerint a Loving Arms indította be. Andri, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, én köszönöm, úgyhogy jövő héten folytatjuk. Neked kitartás, nektek pedig jó bulit otthon. Szavaztok!
0: Börgünk tovább, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszótnál nyúlik.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: A világ vezető lemezlovasairól David Guetta továbbra is az első, Lost Frequencies pedig két helyet javítva a tavalyi helyezéséhez képest a 17. Ő jön most.
1: Lévita, itt a Rádió 1-en, gyertek, hangosítsátok fel a Rádió 1-et!

0: este a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Ilyenkor mindig egészen éjjel egyik tart a műsor, most Newbik a lemezjátszóknál, 11-től Antonio is jön még. Üdv a most érkezőknek, hello Newbik!
1: Hello Geri, szevasztok! Egy félelmetes Dracula dal után érkezik egy igazán nyári feelingű, fantasztikusan jó zene. Ezt ugye már sokszor elmondtuk erről, bár magáról a producerről is, és természetesen azt is, hogy fesztiválok, klubok, bulik, vagy épp a Rádió 1-en, ahol a legfontosabb Country Life Cassiannal. Gyertek velük!

0: Erész még 2026 nyár végén ez volt a Satisfy a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban New Week a lemezjátszói mögött. Nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. A Faithless egyik legnagyobb klasszikusa érkezik, természetesen felújítva. Az eredetie 2001-ben jelent meg, 25 éve.
1: És ebből egy brutálisan jó Adam Beyer alt mix, tehát egy régi módi feldolgozás, legalábbis a stílusát, a hangzásvilágát illetően, viszont ugyanaz az erő, ami ebből kijön. We Come One, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: akinek innentől tehát Antonio a házban minőségi klubzenékkel és nagyon sok újdonsággal, és milyen finom gumicukrot kaptam már megint. Hello, Anti, köszi!
1: Hello, Rádió 1-esek, édesen indul, ugye ez az egy óra? Hát hoztam Gerginek egy kis gumicukrot, hogy feldobjuk itt a cukortartalommal, felpörgessük ezt az egy órát, úgyhogy amivel indulunk, az nem más, mint egy igazi mai sláger, Sam Feld és a Heart Like Mine.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a webben élőben.

0: Van már csak ma este, Mártinger X, Ed Sheeran és a Repeat-it. Hová tovább utána?
1: Képzeld, Egeri, én egy klasszik buliban fog játszani Budapesten, úgyhogy klasszik bulira föl, valamint rádiózásra föl. Hallgassátok a Rádió Egyet, legyen nagyon kellemes a hétvégétek. Jövő héten találkozunk itt a World Is My Radio Show-ban. Egy dolgot el kell, hogy mondjak, jövő héten hátrébb húzódok egy kicsit, elmegyek pihenni, Gergő, majd bombázlak képekkel napsütésessel.
0: Ja, azt hittem, hogy azt mondod, hogy ittatok egy forró kakaót.
1: Mi van a kakaóval? Kakaózás majd, buli után lefekvés előtt lesz.
0: Jó, Valancikám, jó pihét.
1: Köszönöm, sziasztok, Rádió Egyesek, szia, Geri.
0: Ti pedig maradjatok néhány perc múlva éjféltől a Guest Mixben a lemezjátszó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Media. World is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, Olesziával bulizunk tovább, ő készítette a heti guest mixünket, ami a Medúzában indul. Ez az

0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét. Ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, a World is My Radio Show guest mixe után már nem mixben, de szépen egymás után szólnak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. És én, mi meglepő, nem Király Tamás vagyok, Kis Márti a mikrofonnal egészen reggel 8-ig, akkor Balázsék, Weekend Balázsék extra, de ne szaladjunk ennyire előre. Ebben az órában is a legmenőbb énekesek, énekesnők, csapatok, DJ-k, producerek, most Ed Sheeran barátunk és az Azizám.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren és egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel, az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan kiderül.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első Amerikában, Ella Langley és a Choose in Texas, hát az ott nagyon nagyot megy a második, aztán a harmadik helyen Taylor Swift, negyedik helyen Taylor Swift, ötödik helyen, mi meglepő, Taylor Swift, és hát őt hozom a folytatásban, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvenc.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt hozom most a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most, Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.